0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostotva, Iodin FM.
1: Klasszne Radio.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim 92.2 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa.
1: Jodim FM.
2: Klasne radio.
1: Vdorohu.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: ez a helyes, nem ez az élet.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: lesz.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: формата «Духовне збагачення» через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Petrás László, Mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Петра Шласло, греко-католицького священника села Гече. Залишайтеся з нами.
3: Azon időben Jézus összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti az életét. Mert mit ér az embernek, hogyha megszerzi az egész világot, de lelkének kárát vallja? Mert mit adhat cserébe az ember az ő lelkiért? Aki ez előtt a házasságtörő, bűnös nemzedék előtt szégyel engem és tanításomat, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor majd eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Krisztusban, kedves testvérek, görögkatolikus egyházunk ebben az időszakban a Szent Keresztről emlékezik meg, hiszen néhány nappal ezelőtt, szeptember 14-én ünnepeltük és emlékeztünk meg arról a pillanatról, amikor dicsőségesen a maga méltóságába helyeztük a Szent Keresztet, a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén. Egy héten keresztül templomainkban, templomaink közepén a Szent Kereszt ki van helyezve, hogy minden ember életében megjelenjen, és minden ember meg tudja érteni és meglátni, hogy Krisztus nem csak a templomaink közepében, hanem életünknek a középében és a középpontjában szeretne lenni. Ebben az evangéliumban, amit az előbb hallhattunk, Jézus szavai nagyon mélyen a szívünkbe hasítanak. Ha valaki utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Úgy gondolom, hogy ez a rövid mondat az egész keresztény élet összefoglalása. Benne van a döntés szabadsága, benne van a lemondás, benne van a keresztvállalás és Krisztus követésének a titka. Talán egy apró gondolat erejéig nézzük meg, hogy mit is jelenthet ez számunkra. A meghívás szabadsága az, hogy ha valaki utánam akar jönni. Mert Jézus nem kényszerít senkit. Nem mondja, hogy muszáj jönnöd utánam, hanem elhív és meghív. Ha akarod. A keresztény élet mindig szabad döntésből fakad. Isten tiszteletben tartja szabadságunkat, mert a szeretet csak akkor igazi, hogyha szabadon adjuk. Gondoljunk bele, milyen ajándék, hogy a világ teremtője nem erővel vonz magához, hanem az ő saját szeretetével. Ezért a Krisztus követés első lépése mindig a szabad és a szeretetemből fakadó igen. Tagadja meg önmagát. Az önzés levetése ez, úgy gondolom. Ez a mondat első hallása talán ijesztő. Jézus nem önutálatra hív, hanem arra, hogy tegyük félre önzésünket. Aki mindig magát helyezi előtérbe, az végül magányos marad. Aki azonban képes önmagát megtagadni, vagyis nemet mondani a bűnre, az önzésre és a kísértésekre, az szabaddá válik a szeretetre. Az önmegtagadás nem öncélú, aszkézis. Gondoljunk az édesanyára, aki lemond saját kényelméről, csak hogy a gyermekeit felnevelje. Vagy az apára, aki fáradtan is dolgozik, hogy biztosítsa a család megélhetését. Ez mind-mind szeretetből fakadó önmegtagadás. Jézus erre hív minket, hogy ne önmagunk körül forogjunk, hanem az Isten és a fele barátaink felé tudjunk fordulni. Vegye föl keresztjét. Nem eldobni, hanem hordozni. A kereszt szó sokak számára félelmetes. Mégis Jézus nem azt mondja, hogy keressük a szenvedést, hanem hogy vegyük fel azt, amit elénk hoz az élet. Mindannyiunknak van keresztje. Van, aki betegségben hordozza. Van, aki magányban. Van, aki más családi problémában, munkahelyi terhekben, vagy éppen a hit megvallásának nehézségeiben. Sokszor ösztörösen menekülnek ezektől. De Jézus arra hív, hogy vállaljuk őket vele együtt. Ha egyedül cipeljük keresztjeinket, könnyen összeroskadunk. De ha Krisztussal együtt visszük, akkor még a legnehezebb teher is kegyelemmé és áldássá válik. A kereszt nem csak szenvedés, hanem út, a feltámadás felé. És kövessen engem, nem magányos úton jár. A keresztény élet lényege a Krisztus követés. Nem elméleti tanítást követünk, hanem egy élő szemét, magát, Jézus Krisztust. Ő megy előttünk, és mi nyomába szegődünk. A tanítvány soha nincs egyedül. Amikor imádkozunk, amikor szent misén veszünk részt, amikor szeretetből áldozatot hozunk, akkor valójában Jézus Krisztus lábnyomaiba lépünk. Ő a biztos útmutató, ha őt követjük, nem tévedhetünk el, még ha az út meredek és keskeny is. Mert az a kereszt, kedves testvérek, amely előtt megállunk, az egy olyan eszköz, mintha egy híd lenne. A világ szemében a kereszt kudarc. A keresztény számára azonban győzelem, mert a kereszten váltott meg minket Krisztus. Így minden kereszt, amit hordozunk, összeköt. bennünket, ő vele. Lehet, hogy emberségünkből fakadóan sokszor azt mondjuk, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a terhet. Jézus hívása mindig újra megszólal. Ne félj, hozd ide hozzám, hordozzuk együtt. És aki engedi, hogy Jézus vegye vállára a kereszt súlyát, az megtapasztalja, hogy a kereszt már nem teher, hanem egy olyan híd, amely ilyen keresztül ebből az életből az örök életbe tudunk átmenni. Kedves testvérek, Krisztus követése nem könnyű út, de úgy gondolom, hogy a legszebb út. Nem ígér kényelmet, de ígér igazi boldogságot és végső soron örök életet. Ezért imádkozzunk ma így, Urunk, adj nekünk bátorságot, hogy le tudjak mondani az önző vágyaimról, azért, hogy erőt kapjak tőled, és felvegyem mindennapi keresztemet, hűséget kapjak tőled, hogy mindig a te nyomodban tudjak járni. Mert tudjuk, a te utadon járva életet és üdvösséget találunk. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Petrás László, mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми греко-католицького священника села Гече Петра Шласло. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Púzus Rádió.
6: Púzus Rádió.
7: Púzus Rádió.
8: Púzus Rádió.
9: Rádió Pulse FM. Щодня з вами.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: köszöntöm hallgatóinkat, a Vitánya Rádió szlukacsám. A Zongorai Női Labdarúgó Klub továbbra is vezeti az élvonalbeli bajnoki tabellát, annak ellenére, hogy a negyedik fordulóban a kárpátaljai csapat hazai pályán döntetlen játszott. A zongoráriak az egyik riválisukat, a Csernyihivi Junyiszt csapatát fogadták, és gól nélküli 0-0-ás döntetlennel zárták a mérkőzést. A kárpátaljai lányok így is megőrizték az első helyüket. A következő mérkőzésüket szeptember 20-án játsszák idegenben, a bajnokság utolsó helyezettje, a Hmeniszki egyes számú gyermek és ifjúsági sportiskola ellen. A másodosztályban a Zungvári Speciális Gyermeki és Ifjúsági Olimpiai Tartalékos Sportiskola csapata jelenleg a második helyen áll, miután fontos idegenbeli győzelmet aratott a Volodymyrszki Liszej felett. A harmadik fordulóban hazai pályán fogadják az Ivano-Frankivszki Prikárpátját, amely jelenleg ugyanannyi ponttal rendelkezik, mint a kárpátaljai csapat. Zsinozsi Futbolnyi Klub úzsorot prodolgozsul a csalóval te turnyérunk tablécióval és sőlihe. Po pretesio máči četvertó túru za karpátska komanda v domezi hrála v ničiju. Úzsorot ke prejmali odnoho z konkurentiju. Za verhni pozícii Černihivsku Junisť i rozišlися s supernikom z rachunkom 0-0. За Карпатки залишаються на першому місці, а наступний поєдинок проведуть 20 вересня на виїзді проти аутсайдера чемпіонату ЮСШ номер 1 Хмельницький. У першій лізі ужгородський Ездюшор наразі йде другим. Команда здобула важливу виїзну перемогу над Володимирським ліцеєм. У третьому турі Ездюшор прийматиме вдома Прикарпаття Івано-Франківськ, яка має стільки ж очок, як і Ужгородки. Különleges téttel bírta a kárpátalja megyeszékhelyén megrendezett Force Baby Cup 2026 nyílt kárpátaljai ritmikus gimnasztika bajnokság. A kétnapos viadal közvetlen kvalifikációs versenyként szolgált az országos bajnokságra. A megmérettetésen több mint 400 fiatal tornász mutatta be tudását. A tornán a szőnyegre lépő fiatal tehetségek nem csak a bajnoki címekért és az érmekért küzdöttek, hanem a legfőbb céljuk az volt, hogy kivívják a jogot a nemzeti döntőben való szereplésre. A tét nagysága miatt a nézők magas színvonalú programokat láthattak, ahol a lányok a tudásuk legjavát nyújtották a bírák előtt. A rangos esemény végén a kvalifikációt szerzett tornászok már hivatalosan is megkezdhetik a felkészülést az országos elit mezőnyben való megmérettetésre. В областному центрі Закарпаття відбувся відкритий чемпіонат Закарпаття з художньої гімнастики Force Baby Cup 2026. Дводенний турнір зібрав в Ужгород понад 400 учасниць і слугував прямою кваліфікацією до чемпіонату України. Юні гімнастки, які виходили на килим, змагалися не лише за титул та медалі, їхньою головною метою було вибороти право виступити у національному фіналі. Глядачі побачили програму дуже високого рівня. Після завершення престижного турніру гімнастки, які здобули кваліфікацію, вже офіційно можуть розпочинати підготовку до виступів у елітному дивізіоні чемпіонату країни. Maria Magdalena Kuriliák sportmesteri címmel rendelkező Európa bajnoki jász generációjának egyik legsikeresebb kárpátaljai sportolója. Az ungári versenyző 2010-ben aranyérmet nyert a Horvátország junior Európa bajnokságon, ahol a nemzeti csapat kontinens bajnok lett, ő pedig a 9. helyen zárt az egyéni mezőnyben. Ugyanabban az évben ezüstérmet szerzett az országos bajnokságon is, megnyerte a junior válogató versenyt az olimpiai 70 méteres távon. A szezon végén beválasztották Kárpátalja 10 legjobb sportolója közé. Kuriliák a kárpátaljai íjász iskola neveltje, ahol édesanyja, idősebb Mária Kuriliák irányításával kezdte meg a pályafutását. A szerény edzési körülmények ellenére nemzetközi szintre jutott, és Európa bajnoki aranyjal gazdagította a régió sport történetét. Марія Магдалина Куриляк, майстер спорту та чемпіонка Європи зі стрільби з лука, залишається однією з найуспішніших закарпатських спортсменок свого покоління. Спортсменка з Ужгорода у 2010 році виборола золото на юніорському чемпіонаті Європи в Хорватії, де національна команда стала чемпіоном континенту. А сама Марія Магдалина посіла 9-те місце в особистому заліку. У тому сезоні вона стала срібною призеркою чемпіонату та перемогла у відборі до юніорської збірної на олімпійській дистанції 70 метрів. За підсумками року вона увійшла до десятки найкращих спортсменок Закарпаття. Марія Магдалена Куриляк, вихованка закарпатської школи стрільби з лука, тренувалася під керівництвом матері Марії Куриляк, майстра спорту. Попри скромні умови, зимові тренування вона зуміла вийти на міжнародний рівень і принести області європейське золото. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хол лотте.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Юла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем, іргалом і békesség адасік нікунк бőségesен, Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, tiéd minden dicsőség és magasztalás, téged keresünk szüntelenül, szeretnénk, ha jelen lennél a mi életünkben, hozzád kiáltunk mélységeinkben, és neked adunk hálát örömeinkben. Szent háromságnak örökkévaló Istennek kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, amikor látod a mi életünknek sokféle kísértését, amikor nap mint nap csapdáról csapdára lépkedünk, amikor sokféle olyan dolog terheli meg a mi életünket, gondolatainkat, amelyeket egyedül nem tudunk elhordozni. Hadd tudjunk beléd kapaszkodni ezekben a pillanatokban, hadd tudjunk téged segítségül hívni, és hadd lássuk meg azt, hogy neked van hatalmad és szándékod, hogy bennünket kiemelj és megtarts. Kérünk, hogy áraszd ki ránk lelkedet, lelkednek minden ajándékát. Védj körül bennünket a te oltalmaddal. Vezesd a mi gondolatainkat. Nyisd fel, nyisd meg a mi szemeinket, hogy lássuk a te akaratodat, felismerjük a te szándékaidat. Kérünk, hogy te adj a mi szívünkbe kegyességet, vágyakozást, hogy még jobban megismerhessünk téged. Te add a mi szívünkbe azt, hogy megismerhessük önmagunkat is. Lássuk saját életünket úgy, amilyen valójában, és úgy, ahogyan azt te látod. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket. Áld meg a te szavadat, amelyet a mai napra elkészítettél számunkra. Nyisd meg az értelmünket, hogy megérthessük, mi az, amit különösképpen is a mi szívünkre akarsz ma helyezni, amiben formálni és tanítani akarsz. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Jakab leveléből szeretném felolvasni, az első fejezetből, a 9. verstől kezdődően a 11. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. Jakab levelében az első fejezetben, a 9. verstől kezdődően a 11. versig, így szól hozzánk Isten igéje. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag ember pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága, mert felkel a nap nagy hőséggel és elszárítja a füvet, a virága lehullik és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen az Úr házában. Egy rövid igeszakasz van előttünk, és elsősorban a gazdagságról beszél, a gazdagságnak a mulandósága az, amit elénk tár ma az Isten igéje, és jó ebben is elcsendesedni, és ebben is felismerni a mai napra szánt üzenetet. Komolyan venni az Istenek igéjét, amikor arról beszél, hogy milyen könnyen múlik el, milyen könnyen hullik le a világnak gazdagsága, és nem marad utána semmi, ami értéket hordoz. De szeretnék egy kicsit messzebbről, vagy inkább más szempontból megközelíteni ezt a kérdést, mert itt nem pusztán a gazdagságról van szó, és nem a gazdagságnak a mulandóságáról, hanem arról, hogy az ember tudja, hogy kicsoda. Az elmúlt napokban a fiatalokkal az egyik órán ilyen önismereti teszteket töltöttek ki, nagyon élvezték, és valahol ez a kor, ez a serdülőkor pont az, amikor az emberben úgy nagy-nagy feszültségek vannak arra nézve, hogy kikutassa, hogy megértse, hogy kicsoda ő tulajdonképpen. hogy mit akar, mik a céljai, mik a félelmei, mik az erősségei, mik a gyengéi. És bizonyos értelemben ez a sokféle megtapasztalás, amit ebben a korban élnek meg, a sokféle impulzus, ami segítheti, vagy éppen elgáncsolhatja őket, a jó és a rossz tapasztalatoknak a tüzén keresztül jut el odáig, hogy valamilyen ismeretre tesz szert önmagáról. De ez itt nem áll meg. Én azt gondolom és hiszem azt, hogy az Istennek azért van szándéka mindannyiunk élete felől, egy folyamatosan az igéje által, az ő szent lelke által szembesíteni bennünket azzal, hogy milyenek vagyunk. Sok-sok változás van az életünkben, és helyes is, hogy legyen. Mert milyen lenne az, hogyha ugyanúgy gondolkodnánk, mint 13 éves korunkban. Tehát kell, hogy a változás, az önmagunkról alkotott kép, a világról alkotott kép, az Istenről alkotott képünk folyamatosan változzon, mélyüljön, szélesedjen, megerősödjön, belekapaszkodjunk a bizonyságokba. És ez a folyamat, aminek a részesei vagyunk, ez sok mindenben meghatároz bennünket, és sokszor fel kell nőnünk azokhoz a feladatokhoz, amik az életben előttünk vannak. Mert ha magamra gondolok, tehát egy apa már nem úgy gondolkodik, mint az, akinek nincsenek gyermekei. Egy édesanya már nem úgy gondolkodik, mint az a hajadon, akinek nincsen családja. Változik a képe önmagáról. Kell, hogy változzon a képe. Régen rossz, ha nem. Régen rossz, hogyha nem veszi tudomásul, nem veszi észre, hogy valamiben neki magának is változnia kell, és alkalmassá kell lennie arra a feladatra, amiben az Isten őt látni akarja. Családanyaként, munkahelyén, időskorban, nagymamaként, vagy akár egyedülállóként. Mindenkinek megvan az a feladat, amit az Isten rábíz, és amiben az Isten szeretne bennünket formálni. És visszatérve az ige szakaszhoz, ez a kép, amit előttünk van, valahol ebben akar bennünket talán legerősebben megszólítani, hogy ki vagyok én igazából. És meghatároz engem az, hogy most szegény vagyok, vagy gazdag vagyok. És az, ami itt a második, a felolvasott ige szakasznak a második részében van, az valahol éppen ennek a figyelmeztetése, hogy vedd észre, hogy a gazdagság elmúlik, a gazdagság lehull. Nehogy azt gondold magadról, ember. Nehogy azt gondold magadról, hogy ez vagy te. Hogy ilyen vagy, hogy ennyi vagy, hogy ez az értéked, ez határozza meg, hogy te ki vagy. És így nyer értelmet számomra, így nyer értelmet az a nagyon erős ellentét pár, amit itt az ige szakasz elején felolvasunk, amivel Jakab megszólítja az olvasókat, így olvasunk, hogy a szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával. A szegény sorsú testvér dicsekedjék az ő méltóságával. Talán a szegénységben, a nincstelenségben, vagy itt az eredeti szövegben, ahogyan olvashatjuk, tehát ebben az alacsony sorban lévő ember éppen, hogy nem tud, nem érzi semmi módon helyesnek azt, hogy bármivel is dicsekedjék. Nincs neki mivel dicsekedni. És arról beszél az Isten igéje, hogy de van. Dicsekedjék az ő méltóságával. És ez az ellentétpárral kapcsolatban talán eszünkbe juthat a példabeszédekből Ágornak az írása, a beszéde, amikor azt kéri az Istentől, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges. És nagyon szépen fogalmazza meg azt, hogy mi az egyiknek is a veszélye, meg mi a másiknak is a veszélye. Hogy elszegényedve ne lopjak, ne legyek alávaló ember, vagy gazdagon ne kövéredjen meg a szívem is, ne gondoljam azt, hogy itt nekem az Isten. Mit nekem az Isten? Ugyanazok a kísértések, és ezek kísértések. Ha olvassuk itt az első fejezetet, itt a kísértésekre van szó folyamatosan. Jakab a kísértésekben való megállásra biztatja az olvasóit. És ezek között van egy kettő, a szegénység is, meg a gazdagság is, ami elszakít az Istentől. És így kell hallanunk, így kell megértenünk, hogy miért biztatja a szegényt, az alacsony sorban lévő embert. És talán azt gondolom, itt nincs ugyan leírva, de szabad ide sorolni. A rabszolgákat, a teljes kiszolgáltatottságban lévő embereket, amikor azt mondja nekik, hogy te pedig dicsekedj a te méltóságoddal. Dicsekedj a te méltóságoddal. És itt szeretném az önismeretet újra előhozni, és az önismeretnek a valóságát, az önmagunkról alkotott képnek a valóságát, elevenségét megújítani. Nem az határozza meg az ember értékét, hogy mekkora a vagyona, vagy hogy éppen milyen társadalmi beágyazottsága van, milyen lehetőségei van, hogy szegénye vagy alacsony sorsú. Ő is dicsekedhet az ő méltóságával. És itt újra egy olyan érzékeny vagy vékony mesdjére tévedünk, ahol érdemes nagy-nagy alázattal tudomásul venni, hogy bár az ember az Isten képére teremtettségéből fakadóan dicsekedhet az ő méltóságával, hogy én az Isten képére vagyok teremtve, akkor is, hogyha nagyon alacsony származású vagyok, ha szegény vagyok, ha sok mindenben szűkölködöm. De azt gondolom, hogy amiről Jakab beszél, és amit különösképpen is szeretne az Isten igéje a mi szívünkre helyezni, az annak a valósága, hogy én, akit ti megvetettek, akit lenéztek, aki mellett elmentek, aki szegény, aki alacsony sorsú, aki a nyugdíjából él, aki tehetetlen, aki 10 órát dolgozik a gyárban, aki utcát seper, én az Isten gyermeke vagyok. És nem tudom, hogy beleütközik a mi érzékenységünkbe az, hogy ez mekkora kijelentés. Hogy nem az számít, hogy a világ milyennek lát, nem az számít, hogy mire telik, nem az számít, hogy mit tudok-e világban megragadni, mi az, amiben tudok gazdagodni, hanem az én azonosságomnak, önazonosságomnak a legmélyebb valósága az az, hogy Krisztus meghalt értem. És a szegény ember dicsekedjék az ő méltóságával. Engem az Isten szeret annyira, hogy Jézus Krisztus meghalt értem. És nem az, ha fog meghatározni, hogy a világ mit lát, vagy mit gondol rólam, hogy az emberek hogyan ítélnek meg, hanem életemnek a legmeghatározóbb aspektus, a legmeghatározóbb nézőpontja az az, hogy az Isten gyermeke vagyok, és az Isten szeret engem, akkor is, hogyha alacsony sorsú, alacsony sorból származó, vagy szegény ember vagyok. És valahol így kapcsolódik ide a második rész is, amely a gazdagságról szól. A gazdag pedig megalázott voltával dicsekedjék. A gazdagság, kedves testvérek, az nem egyszerűen a vagyont jelenti, nem egyszerűen azt jelenti, jelentette és jelenti, hogy ki mennyi pénzt hoz haza a hónap végén, mekkora a fizetése, hanem ebből fakadóan azért sok minden változik az életében. Társadalmi megítélése, kapcsolatai, mennyire tudja elrendezni a dolgait, és azért valljuk be, hogy majd Jakab fog is erről beszélni, hogy emberi életünknek nagy-nagy nyomorúsága az, hogy nem ugyanúgy tekintünk a szegényre, meg a gazdagra. Ha bejön hozzátok egy szegény, vagy egy gazdag, nem ugyanúgy fogadjátok. Nem ugyanúgy fogadjátok. Mert az emberben ott van az a pozitív megítélés, hogy hát ha gazdag, ha tehetős, akkor másképpen kell vele bánni. És ne gondoljuk azt, hogy ez nem hat mind a két oldalra. Arra is, aki így fölnéz rá, és arra is, akire így fölnéznek, mert úgy érzi, azt tapasztalja, azt vonhatja le következtetésképpen, hogy az én értékemet abban mérik, abban látják, hogy mennyim van, milyen vagyonom van, milyen kapcsolataim vannak. Hányan vannak, akik felnéznek rám, hányan vannak, akik mosolyogva, kegyeskedve keresik a jó indulatomat, mert tudják, hogy függnek tőlem. nagyon meg tudja zavarni az ember elméjét. Az embernek az önmagáról alkotott képét, a vagyon, a hatalom. És azt hiszi, hogy ő az, akivé a vagyona teszi. És itt nagyon-nagyon szép ez a megfogalmazás, hogy a gazdag az ő megalázott voltával dicsekedjék. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy bizony, hogy nehéz a gazdagnak bemenni az Isten országába. Nehéz a gazdagnak bemenni az Isten országába. És hadd lássuk meg azt, hogy a tűnek az a bizonyos foka, mekkora alázatra kell, hogy késztesse, biztassa a gazdagot, ha be akar menni az Isten országába. Hogy ő neki magának is fel kell ismernie, hogy mindez elmúlik, mindez nem meghatározó, mindez olyan, mint a fű, meg a fűnek a virága. Elszárad, és semmi sem lesz. Nem marad utána semmi. Az Isten előtt ez engem nem fog megmenteni. Az, ami ebben a világban számomra dicsőséget, hatalmat, pozíciót, bármilyen irányból, bármilyen módon, de ilyen felmagasztaltatást jelent, az az Isten előtt engem nem fog megtartani. Sőt, nagyon nehéz bemenni a gazdagnak az Isten országába, olyan, mint ahogyan a tevének átmenni a tűfokán. Szinte lehetetlen. És ez a megalázott volt a gazdagnak, a megalázott volt az, amiben az ember kell jó létében is, hogy szembesüljön, felismerje azt, hogy az Isten előtt az számít, ami az ember szívében van. Az számít, hogy mit hisz. És hiszi-e eleven valóságként, ott van az ő szívébe is, hogy én az Isten gyermeke vagyok, és Jézus Krisztus azért halt meg, hogy én bemehessek az Isten országába. Nem a vagyonom, nem a kapcsolataim, nem az eredményeim fognak engem oda bejuttatni, hanem vízd eszedbe, emlékeztes magad arra, alázd meg magad azzal, hogy tudomásul veszed, hogy egyedül csak kegyelemből és hitáltal. A gazdag is, meg a szegény is kegyelemből és hitáltal mehet az Isten országába. És ezek a kísértések, amelyek körülveszik, amelyek közé be van így ágyazva ez a néhány gondolat is, a sok-sok kísértés között, a sok-sok kísértésnek a fajtái között, a szegénység is, meg a gazdagság is, mint ami el tud szakítani az Istentől, mint ami el tud bennünket téríteni, vagy rá tud mutatni arra, hogy kik vagyunk valójában. Hadd eszméltessen bennünket életünknek minden pillanatában, függetlenül a mi körülményeinktől, az, hogy az Isten országában, az Isten jelenlétében, az Isten lelkének a vezetésével más szabályok érvényesek. Más szabályok érvényesek. És amikor a gazdagságra gondolunk, talán abban tudjuk a legjobban megmérni, vagy lemérni azt, hogy mekkora kísértés, hogyha felidézzük a gazdag ifjúnak a történetét. Amikor annyit mond neki Jézus, hogy nagyon jó, bravo, fiatalkorodtól megtartottad a törvényt, engedelmeskedsz a szüleidnek, egy fogyatkozásod van. És nem tudja az egy fogyatkozását elengedni. Hogy miért olyan nehéz, miért olyan fájdalmas megválni attól, ami nem fog üdvözíteni. És nem, ne értsük félre, az igen nem arra biztat, hogy mindenkinek mindent el kell adnia, és a szegény is, a gazdag is legyen szegényi. Nem feltétlenül erről beszél az igen, de a közösségvállalásról igen. És arról a gondolatról, hogy mennyire nehéz a földi életben inkább a helyes útat választani, a másiknak a megsegítését választani, a másikra való odafigyelést választani, az Isten útján járni, mint választani a gazdagságot, és a gazdagság adta előnyöket. A jólétet, a megbecsülést, az előrejutást, a vagyont. És kívánom, kedves testvérek, hogy ezekben a kísértésekben tapasztaljuk meg az Isten igényének vezetését, lássuk meg azt, ahogyan mellénk áll az Isten az ő szent lelkén keresztül, és nem akarja, hogy bármelyik része, akár a mélység, a szegénység, az alacsony sorból való származás kísértése, akár pedig a gazdagságnak a kísértése, megingasson bennünket abban a hitünkben, hogy a legfontosabb azonosságomnak a legfontosabb összetevője, életemnek a legmélyebb része, a legbiztosabb pontja az az, hogy az Istenhez tartozom, hogy Krisztus meghalt érettem, és az ő megváltott gyermeke vagyok. Kívánom, hogy tanuljuk meg úgy látni saját magunkat, mint akiben az Isten tud gyönyörködni, és az Isten akar gyönyörködni, függetlenül attól, hogy éppen milyen a társadalmi helyzetünk, milyen, mekkora a mi vagyonunk, mert az Isten azokban tud gyönyörködni, akik cselekszik az ő akaratát. Így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, kérünk, hogy Te őrizd meg bennünket mindenféle kísértések közepette, és Te vezéreld a mi gondolatainkat az örök életnek útjára. Hadd ismerhessünk meg még jobban Téged, és hadd ismerhessük meg önmagunkat, saját magunk kísértéseit, saját magunk téves gondolatait. Kérünk, hogy Te tisztogass meg a mi szívünket, hogy az kedvessé legyen Te előtted. Akkor is, ha ez sokszor fáj, ha fájdalmasan érint, ha lemondásokkal jár, hadd tudjunk belekapaszkodni annak a valóságába, hogy mit jelent, mennyire tud bennünket átformálni az, hogy a Tiéd vagyunk, hozzá tartozunk. Kérünk, Urunk, hogy így tarts meg bennünket a Te ismeretedbe, és tarts meg bennünket a Te kegyelmedbe szüntelenül. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik sokféle kísértésekben vannak, akiket akár az ő szegénységük, akár gazdagságuk eltántorít és elszakít Te tőled, akik a maguk elgondolása szerint, maguk akarata szerint, úgy, ahogyan azt helyesen látják, akarnak élni, tudva azt, hogy az nem kedves Te előtted. Te látod, Urunk, hogy szükségünk van arra, hogy nap mint nap megtérjünk Te hozzád, hogy nap mint nap meggyógyíts bennünket, testben és lélekben egyaránt. Így hozzuk, Urunk, eléd az egyik nőtestvérünknek a lelki gyógyulását. Te munkálkodj az ő szívébe, és adj számára megtérést, hogy meglássa, hogy kicsoda vagy Te, és kicsodák vagyunk mi. Hogy mennyi minden elszakít és elválaszt tőled, és Te mégis mindezek ellenére milyen nagy szeretettel tekintesz ránk. Hadd ismerhessük meg a Te kegyelmednek erejét, a Te lelkednek munkáját a mi életünkben. És imádkozunk, Urunk, egy családért, az ő egészségükért, az Istenhez való odafordulásukért. Hadd kérjenek, hadd hívjanak Téged segítségül a nyomorúság idején, és hadd tapasztalhassák meg, mit jelent az, amikor az igaz ember imádsága eléri a Te trónusodat, és Te meghallgatod azt. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, könyörgünk az előttünk álló időszakokért. Urunk, eléd hozzuk a mélységeket, megélt embereket, a gyászt hordozókat, Te látod az ő életüket és fájdalmukat, Te látod azt, hogy mennyi mindenben e világ meggyötri az ember lelkét és testét. Hadd tudjunk, Urunk, e mélységekben hozzád kiáltani és beléd kapaszkodni. Te emelj fel bennünket, és Te tarts meg bennünket a Te kegyelmedbe. Hadd tudjuk oda láncolni magunkat Te hozzád. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek. Áldás békességet.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyiga Gyula református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Юла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: köszöntöm hallgatóinkat. Vitánya Regyó Szlukacsám. Elrajtolta az Európa Liga alapszakasza, ahol a játéknap első mérkőzésein az Ararat hazai pályán vereséget szenvedett a Spartától, míg a Celta idegenben kapott ki az Omoniától. 2 perccel a lefújás előtt kapta a mindent eldöntő gólt. Az esti programban további találkozókra került sor. Az első fordulóból az Anderlecht otthon maradt alul a Lyonnal szemben, miközben a Benfica idegenben fontos győzelmet aratott a Milán ellen. Ezzel párhuzamosan az Olympiakos felülmúlta a Jagellóniát, a Sunderland pedig hazai pályán legyőzte az AS Alkmaart. Стартував загальний етап Ліги Європи та у перших матчах ігрового дня Арарат вдома зазнав розгромної поразки від Спарти, а Сельта на виїзді поступились Омоні, пропустивши вирішальний гол за 2 хвилини до завершення основного часу. У вечірньому слоті відбулися ще кілька поєдинків першого туру. Андерлех вдома програв Ліону, тоді як Бенфіка на виїзді здобула важливу перемогу над Міланом. Паралельно Олімпіакос дотиснув Ягеллонію, а Сандерленд на власному майданчику впевнено переграв АЗ Алкмар. Az UEFA végrehajtó bizottságának döntése értelmében 2029-ben a Puskás Aréna ad otthont a labdarúgó konferencia liga döntőinek. A Szaloniki ülésen az UEFA többrangos európai kupa döntő helyszínét is kijelölte a következő évekre. Az Európa Liga döntőjét 2028-ban Bukarestben, 2029-ben Belgrádba kerül, míg a konferencia liga 2027-es fináléját Isztambul látja vendégül a Besiktás stadionjában. A döntések értelmében a következő években több nagy presztízsű európai kupa finálé érkezik Közép-Európába. Zarišenjem vykonavčeho komitetu UEFA v 2029 roce finál Ligy konferencií відбудеться на Пушкаш Арені в Будапешті. На засіданні в Салоніках Європейська футбольна спілка також затвердила місця проведення кількох інших престижних фіналів на найближчі сезони. Фінал Ліги Європи у 2028 році прийме Бухарест, а у 2029-му Белград. Фінал Ліги конференції 2027 відбудеться у Стамбулі на стадіоні Бешикташ. Прийняті рішення означають, що в найближчі роки низка топових європейських клубних фіналів проходитиме у Центральній Європі. A Nemzetközi Automobil Szövetség hivatalosan kihirdette a Formula 1 2027-es verseny naptárát, amely 24 futamot és 10 sprint futamot tartalmaz. A szezon március 14-én rajtol Bahreinben, majd Szaúd-Arábia, Ausztrália, Japán és Kína következik. Nyáron Silverstone, Spielberg, Spa és augusztus 1-én a magyar nagydíj érkezik. Ősszel Monza, Madrid és Baku ad otthont a futamoknak, a tengeren túli hajrá Austin, Mexikóváros, São Paulo és Las Vegas helyszíneivel folytatódik. A szezon zárót Katar és Abu Dhabi rendezi decemberben. A 2027-es év így minden eddiginél sűrűbb programot kínál, a 10 sprinttel pedig tovább nő a hétvégéig tétje és tempója. Международная автомобильная федерация официально прилюднила календарь Формулы 1 на сезон 2027, який містить 24 гонки та 10 спринтерських заїздів. Чемпіонат стартує 14 березня в Бахрейні, після чого пелетон вирушить до Саудівської Аравії, Австралії, Японії та Китаю. Влітку в програмі Silverstone, Spielberg, Spa, а 1 серпня Гран-прі Угорщини. Восени етапи приймуть Монса, Мадрид і Баку, а фінальний американський блок пройде в Остіні, Мехіко, Сау-Паулу та Лас-Вегасі. Завершиться сезон у грудні гонками в Катарі та Абу-Дабі. Сезон 2027 обіцяє бути одним із найнасиченіших в історії, а 10 спринтів ще більше підвищують інтенсивність і темп кожного гоночного вікенду.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
5: 2026. szeptember 17-e, derűs hétnapot kívánunk mindenkinek, ez a csütörtöki különködés, hogy olyan az idő, most kezdtük a hetet és mindjárt a hét második fele, sőt a végén járunk. Szia Balázs!
6: Bizony. Mi van ma csütörtök? Azt mondja, ez kis péntek. Igen, nem mondhatjuk azt. No, kérem szépen, szeptember 17-e van, és a Zsófiák ünneplik a névnapjukat. Isten éltessen minden kedves Zsófiát. Hát hugom, hát eljött ez a nap is, drága Zsófia, hugom, Isten éltessen.
5: Szép név a Zsófia egyébként.
6: És szeretnék a messzi távolból köszönteni egy Eszter nevű hallgatónkat is. Szia,
5: Eszter! Én integetek nekit a kamerákon keresztül. Szia, Eszter!
6: Ugyanis egy nagyon kedves évfolyamtársam a középiskolából rám írt, hogy hallotta, hogy látta, hogy stb. És hát ő Fonyódon él, ha jól tudom, balatonparti lány, úgyhogy nem, nagykanizsai lány, de most a Balatonparton él, úgyhogy kedves Eszter, jó rádiózást neked is. Esetleg, ha van kedved, írd meg nekünk, milyen az idő Fonyódon. Vagy ha ahol laksz.
5: Örömmel veszünk, hogy megírjátok ezeket az információkat. Várunk technikai információkat, 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív. Engedjétek meg, hogy a mai napon azért mi is hozzátegyük a magunkét. Hát szeretnénk köszönteni a katasztrófavédelmi munkatársaknak a napján a katasztrófavédelmi hivatal dolgozóit. És hát tényleg valóban azért az elmúlt esztendőben rengeteg munkájuk volt, csak itt Kárpátalján, ha belegondolunk, hány tűzesethez kellett kimenni, illetve hány alkalommal kellett életet menteni, úgyhogy hát kimondottan köszöntjük itt a vidékünk tűzoltóságét, és akár a két egyházi tűzoltóságot is szeretnénk megemlíteni, mert van nekünk egy Dercemben, illetve van egy Váriban, és akik önkéntesen végzik ezt, ugyanezt a szolgálatot, úgyhogy őket is köszöntjük itt az éteren keresztül.
6: És hát ne felejtsük el, hogy a nyár az próbára tette nem csak a lakossági szempontból a katasztrófavédelmet, hanem bizony ugye a beregszánszi szeméttelep is. Hát egy jó hónapig szerintem munkát adott az illetékeseknek, úgyhogy biztosan nem unatkoztak a 40 fokba, 35 fokba még tűz mellett állni. Egyébként itt nálunk Ukrajnába egy átlagos évben 284 000 alkalommal riasztják a kivonuló egységeket. A 25-ös év volt ebből a szempontból egy kicsit kiemelkedő. Közel 500 000, azaz 491 756 kivonulást regisztráltak az ukrán katasztrófa védelemnél, úgyhogy hát nem unatkoznak a fiúk.
5: Most és jön hát a fűtés, ugye a maga egyébként erre itt vidékünkön nagyon erősen látett a zajnövényzet, illetve a bozót égi, és a szárazság az azért nagyon sok szempontból, még erdőtűzzel is dicsekedhettünk ebben az esztendőben, tényleg rémisztő volt és ijesztő volt. Ugye fontos megjegyeznünk, hogy most meg a fűtés szezon veszi kezdetét, amikor majd a nyílt lángú eszközök beröffelése kerülnek, hát tényleg ne adjunk nekik munkát, illetve ha már ha hívjuk őket és válság van, a poroltókról múltkor beszélgettünk, akkor kettő számot érdemes megjegyeznünk. Ez amikor az embernek hirtelen való stressz éjjel, akkor ritkán jut eszünkbe, de egyrészt a 101-es hívószám, illetve van már Ukrajnában központi hívószám, ez pedig a 112-es. Ha 112-t hívjuk, ez egy központi rendszer veszi fel, és ő majd elirányít a megfelelő rendszerhez. Bármi van, akkor a 112, mint Európában szabványos itt van, illetve egyébként ugyanezen a 101-es számon lehet hívni a tűzoltóságot, azaz a katasztrófa villamokatások az
6: Hivatalát. Igen. Na most nagyon fontos, ingyenesen hívhatóak ezek a számok, és a nap 24 órájában elérhető. És hogyha nem tudják esetleg, hogy mit kell ilyenkor mondani, hogy mi az a 4 dolog, amit meg kell említeni ahhoz, hogy szakszerű legyen a segítség és gyors, elmondom önöknek, hol történt az eset. Ez ugye a pontos cím, vagy egy jól azonosítható tájékozódási pont. Aztán 2. Mi történt? Hogy tűz van, autóbaleset van, vihar kell, beszorult ember, stb. Kinek van szüksége segítségre? Aztán a 4. pedig, hogy ki a bejelentő, tehát az én nevem, telefonszámom, hogy vissza tudjanak hívni alkalomattán. Úgyhogy ezt a 4 dolgot mindenképpen mondjuk el, hogyha segítséget kérünk.
5: Illetve amikor több lakásokról van szó, vagy éppen ilyen sűrűen lakott részekről szól, ahol nem tudják, hogy a kis utcákat megtalálni, akkor érdemes kimenni akár a tűzoltók elé, vagy a mentős elé, és fizikailag segíteni, hogy megtalálják a helyet. Mert hogyha nincsenek utcatáblák kirakva, nincsenek házszámok kirak, akkor sok esetben nem találják meg időben, ez is rengeteg időt tud elvenni, ami egyébként ebben a szempontból a legfontosabb. Aztán, ha már itt járunk és dübörög az ősz, akkor a gomba szezonra is felhívják nem a tűzoltóság, hanem a mentőszolgált egységei a figyelmet, mert a gomba szezon alkalmával megindulnak a gombázók az erdőbe, a gomba értékesítésből pedig a gomba főzésnek a csúcs szezonja is most van. Hát azért érdemes mindenképpen megfontolni, hogy mi az, ami a lábasba kerül, és ami érdekessége, hogy ugye régen Beregszázban kötelezték azt, hogy ha valaki gombát értékesít, akkor azt előtte szakemberrel átnézesse.
6: Ugye volt a Beregszáz, volt vagy van, megmondom.
5: Nem tudtuk megtudni, ezt hiába próbáltunk telefonozni, de biztosan 10 évvel ezelőtt volt.
6: Esetleg írjátok meg nekünk a komment szekcióba, hogy ti mit tudtok erről a dologról. Ugyanis egy, hát én nem azt mondom, hogy 5 év, na 10 évvel ezelőtt biztosan a beregszászi piacon, a zöldséges szektor, hogy a zöldségpiacon, ahogy ment be az ember a húsos felől, ott volt egy kis iroda, és ott ült egy ember, akinél meg lehetett nézetni a gombát, az eladásra kínált gombánkat, amit az erdőben és vagy bárhol szedtünk, hogy azok vajon nem-e veszélyesek az emberre, hogy nem-e mérges gombák. Nem tudom, hogy ez a szolgáltatás, ez megvan-e még Beregszázban. Írjátok meg, ha esetleg tudjátok, de mindenképpen nagyon fontos, hogy ha abban az esetben, hogyha hány inger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, általános gyengeség, szédülés vagy fokozott izzadás, esetleg tudatzavar vagy görcsroham, ez mind-mind mérgezésre utalhat, és ilyenkor kell hívni ugye a 103-as segélyhívószámot, vagy a már említett 112-t, ugyanis a gomba mérgezés nagy jó esetben, illetve ez rossz eset, de nagyon nagy eséllyel gombamérgezés áldozatai lettünk, és ami nagyon fontos egyébként, hogy próbáljuk meg elkerülni a házi gyógymódokat, mert nem minden esetben segítség az alkohol, a tej, az olaj vagy más hasonló házi szer alkalmazása, ugyanis ez az orvosi ellátást nem helyettesíti, és hát a gyógyszerekkel is úgy vagyunk, hogy azért orvosi javaslat nélkül bevenni az nem mindig vezet jóra.
5: Aztán fontos megjegyezni, mint a kígyó harapásnál, hogy azért érdemes a kígyót megtartani, azaz lefotózni, viszont itt a gombák esetén érdemes megtartani a gombát, hogyha fagyasztott dologról van szó, mert igazából az is előfordult, hogy a család egésze fogyasztotta a gombát, és csak egy embernek, vagy a család egy részének vannak tünetei, ilyenkor szoktak mindig másra gondolni. Gomba étkezés után valakinek a családon belül van mérgezésre utaló nyoma, akkor mindenképpen első körben a gomba mérgezést terjük fel, még akkor is a többieknek nem volt ugyanez, és fontos megjegyeznünk, hogy ezt a gombát, amit megettünk, azt viszont érdemes megtartani, mert ebből a vizsgálatok, utólagos vizsgálatokból kiderül, hogy mi is van a háttérben, és fontos megjegyeznünk, hogy vannak olyan gombák, amelyek az első órákban, első akár 10-12 órás időszakban nincsenek komolyabb tünetei, csak sokkal később, és valóban az igazán mérgező gombák azoknak később jelennek meg az igazán ütős következményei, és azokat is nagyon komolyan kell venni, még akkor is, ha nem az étkezés után az első néhány órában jelenik meg a tünet.
6: És szerintem, amit mindenképpen érdemes elkerülni, bár ugye rohamosan fejlődik a digitalizáció által világunk, mesterséges intelligencia, senki ne induljon el az okos telefonjával gombát szedni, hogy látok egy gombát, lehajolok, megkérdezem a ChatGPT-t, hogy what is this kerek? Nem. Szóval azért ez bízzuk szakemberre azt, hogy és igen, ne a ChatGPT döntse el, hogy az igen, most igen, fogyasztható igen, vagy nem.
5: Igen. És elég egyébként egy gombát megfogni és betenni a rossz gombát betenni a jó gombákhoz is, már abban lehet igazán komoly fejfájásunk. Úgyhogy csak olyan gombát vásároljunk, csak olyan gombát tegyünk be a kosárba, amit biztosan ismerünk, és ne engedjük ebben a lazaságot, mert tényleg komoly problémát. Én magam úgy, hogy a család minden tagja vett a gombából, én magam gombamérgezésre feküdtem majdnem 10 napot a kórházban, úgyhogy mindenki vett a gombából, nekem másnap hajnal egyszerű komoly szédülésem jelent meg, mint hogyha valami parti, azt mondták a doktor, hogy parti drogot fogyasztottam, hát én azt sem tudom mi az, nem hogy fogyasztani, nem láttam még sosem, úgyhogy a szédülés volt a tünet, senki másnak nem volt, na de én 10 napon keresztül sok csepegtetővel kuráztattam magamat.
6: Na hát örülünk, hogy itt vagy Zoltán, és velünk vagy, és örülünk, hogy önök is itt vannak velünk, akár livestreamen, akár a rádió készülékek előtt hallgatva. Köszöntjük azokat is, akik livestreamen néznek bennünket, illetve hát ezt a mai adás sem múlhat el vendégek és fontos és érdekes témák nélkül. Az első órában megpróbáljuk kapcsolni Nagy Marosvári Katalint és Duskáné Lábodi Esztert, ők a Netcoach Egyesület elnöke és elnökségi tagja, és egy picit erről a Netcoach Egyesületről fogjuk kérdezni őket, hogy mi is a tevékenység, miért is jött létre. A második órában pedig vendégünk lesz, szintén Viberes kapcsoláson, dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségének tagja, hiszen megtartották szeptember 11 és 13-a között a már-már hagyományos, nem már-már, hanem a már hagyományosnak mondható Kárpátaljai Szövetség találkozót Balatonföldváron.
5: Szjadnyisi Hosszínásói Peredácsi, Nagymarosvári Katalin, Tátus Káné Lábodi Eszter, prezidentkáta Csen Kánya Pravlinja Asszociáció Netkocs, Tá Dubka György Csen Pravlinja Zakarpátszkói Spilke.
6: Na most az, hogy fonyódon milyen az idő, még nem tudjuk, de önök itt vannak velünk Beregszázba, és környékén hallgassák a Pulzus Rádiót. Most egy rövid szünet, zenélünk, reklám, hírek, stb. Nem tudom, hírek nem, reklám, zene, és jövünk is már is az első vendégünkkel.
5: Igen, Lábas Viki énekel, és engedjétek meg a zene kapcsán, hogy a 30-valahány című slágert felkonferálja, mert gondoltam, mindenképpen megvállak vele ezzel. És amikor először hallott a Rajko Balázs kollégám, azt fogalmazta meg ezt az új megjelent zenei kapcsán, hogy ha ő 30 éves korábban ezt a zenét hallotta volna, lehet, hogy kicsit könnyebben tudja feldolgozni az élet múlásának a traumáját, úgyhogy minden 30-as korban lévőit szól ez a következő Lábas Viki dal, itt a 30-valahány az FM 92.1 műsorán.
6: Tartsatok velünk!

0: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsora szól, és ahogy ígértük, egy újabb kapcsolással megyünk tovább.
1: Hiszen a Viber vonal végén várakozik két hölgy, Duskáné Lábodi Eszter, illetve Nagy Marosvári Katalin. Ez utóbbi hölgy a Netcoach Egyesület elnöke, az előző Eszter pedig a Netcoach Egyesület elnökségi tagja.
0: Szjodnyi znamy nazdjaszku, Nagy Marosvári Katalin, tá Duskáné Lábodi Eszter, prezidentka, tá členkénja Pravlinja Asszociácia Netcoach.
1: Halló, halló, halljuk-e egymást?
2: Halljuk, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
3: Üdvözlünk mindenkit.
0: Egy nagyon izgalmas munkát visznek nap mint nap, és a Netcoach Egyesületnek a Facebook közösségi oldalán látva tartalmakat, tényleg azt mondom, hogy hiánypótló az, amit célkitűzésnek felállítottak. Mit kell tudni az Egyesületnek a céljáról, illetve mi az a tevékenység, amivel foglalkoznak?
2: Az egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk, és mindannyian nap mint nap ugyanazokkal a problémákkal küzdünk meg, hiszen a gyermekeinket ugyanúgy beszippantaná az összes okos eszköz, ami a környékükön létezik, és azt éreztük, hogy ezt tudatosan kell használni, hiszen hogyha egy gyermeknek egy eszközt adunk a kezébe, ezt ugyanúgy meg kell tanítani, mint akár a szelektív hulladékgyűjtést, vagy az élet bármely területén, hogyha megtanítunk nekik valamit, ezt is meg kell tanítani, és így jött létre az egyesületünk most már majdnem 2 éve, és én azt hiszem, hogy nagyon büszkén mondhatjuk ezt erre közösen, hogy az egyesületi tagokkal közösen több mint 4500 gyermeket értünk el most már személyesen, és bízunk benne, hogy ez a szám hamarosan legalább duplázódik.
1: Az mit jelent, hogy személyesen elértek 4500 gyermeket? Iskolákba, intézményekbe beengedik önöket edukációs céllal?
2: Így van, hiszen Magyarországon egy olyan törvény van, hogy iskolába kizárólag olyan programmal lehet bemenni, ami regisztrálva van a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor megnézik azt a programot, amit kidolgoz egy egyesület, egy szervezet, vagy egy magánszemély, hogy mi az, amivel szeretné felkeresni a gyerekeket. És ezek a tehát nálunk olyan programok vannak, ami az alsó tagozatosokra, a felső tagozatosokra és a középiskolásokra vonatkozik. Ezen kívül nem kell regisztrálni a szülőknek, pedagógusoknak szóló programot, de a gyerekeknek mindenféleképpen. Tehát mi iskolákba mehettünk el, és osztályoknak, munkaközösségeknek, pedagógusoknak tarthattunk így előadást, illetve most nagyon büszkén mondhatjuk azt, hogy egy olyan rendezvényen is jelen leszünk, ami egy keresztény pedagógusoknak szóló rendezvény, és oda mindenkit várnak szeretettel, hiszen ez egy ingyenes rendezvény lesz.
0: Mik azok a területek, amiken szeretnék felhívni a világ figyelmét, illetve a gyerekek és a szülők figyelmét a net használat, illetve a digitális tartalmak esetében?
2: Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudatosan használjuk akár az internetet, akár az okos eszközöket, tehát hogyha én engedem a gyermekemet játszani egy picit az online térben, akkor ugyanennyit engedjek nekik a szabad levegőn is. Nem az, hogy engedjek, hanem rávegyem inkább, így mondom, talán ez így helyesebb megfogalmazás. Tehát, hogy figyeljünk az egyensúlyra, hogyha a mesterséges intelligencia használatáról van szó, akkor például tudatosítani kell bennük, hogy ez egy gép, nem barát, hogy azt is kritikusan kell használni. Minden, amit ugye az interneten megtalálunk, az nem feltétlenül ellenőrzött tartalom, tehát nagyon kell arra figyelnünk, ugye, hogy a gyerekek is megtanulják azt a kritikus gondolkodást, amivel felismerhetik akár az álhíreket például, vagy a nem valós tartalmakat. Kivel állunk szóba a való életben, ez ugyanúgy az online térben is valós.
3: És feltétlenül erősítjük bennük azt is, és a felnőttekkel is, akikkel találkozunk, hogy az adatokat, amit magunkról megadunk, azt is, hogy mennyire nagy komolysággal kezeljük, mert ha csak látjuk azt, hogy rengeteg felületen már két lépcsős azonosítóval tudunk belépni, és már nem annyira él az a mondat, hogy az én adatom nem számít, tehát próbáljuk tudatosítani a gyerekeket és a felnőtteket is, mivel szülőkhöz is járunk előadást, felvilágosító előadást is tartani, hogy ezeket mind nagyon komolyan vegyék, változtassák rendszeresen a jelszavaikat, ne mondják meg a gyerekek egymásnak a jelszavaikat, mert ezt már saját maguk is megtapasztalták, hogy akár játékban kölcsönadták egymás belépőkódját, és akkor elvette az akkontját, és abból akár így iskolai keretekben is igen nagyon nagy ellentét tudott létrejönni közöttük. Úgyhogy tényleg az abszolút tudatos használat, amit komolyan kell vegyenek, hogy lehet, hogy még majdnem komolyabban venni az internetes teret, az online teret, mint az offline, mert az offline térben vissza tudok kérdezni az adott szemétől, hogy valóban így van, így gondoltad, ezt szeretted volna mondani? Viszont ahogy kattintunk az online térbe, elkeveredhetünk és kerülhetünk kellemetlen helyzetekbe is, még néha tudatos felnőttként is, és ezt nem lehet eléggé erősítenünk.
0: A dohányzás valamikor ezelőtt 30-40-50 évvel ezelőtt még orvosi receptre is ki volt írva, mert nagyon sokféle úgynevezett pozitív hatását látták, és el kellett sok évtizednek, illetve nagyon sok betegségnek kellett megjelenni az emberiségben, hogy végre lássuk azt, hogy a dohányzás igenis árt, és nagyon komoly betegséget hordoz, és nagyon egészségtelen. Néha azt érzem, hogy a mesterséges intelligencia, illetve a digitális világ hasonló hatást gyakorol a gyermekeinkre. Azt látjuk, hogyha enni akar a gyermekünk, akkor csak akkor tud enni, hogyha mondjuk megnyugtatjuk, és egy digitális kijelzőt kap, és akkor csendben van, akkor békében van. Ha elmegyünk egy étterembe, akkor a gyereket csak úgy tudjuk megnyugtatni, hogyha őket valamilyen formában lekapcsoljuk, és igazából a csecsemőkortól kezdve ezzel tudjuk megoldani. Rengeteg olyan ma problémának tartott szituációt, amely kell, vagy úgy gondoljuk, hogy fontos a felnőttek életében. Mennyire látjuk ebben a párhuzamot, ebben a két esetben, mennyire vagyunk egy ilyen irányban ezeken a területeken?
2: Én azt gondolom, hogy ma még talán felbecsülhetetlen az, hogy micsoda negatív hatásai lehetnek. Éppen ezért próbáljuk mi mindenféleképpen azt hangsúlyozni, hogy igenis szükség van a tudatosságra. Hiszen, hogyha arra odafigyelünk, hogy a gyermekeinknek megtanítsuk a helyes használatot, hogyha odafigyelünk arra, hogy mennyit engedünk időben. Én például, nekem 3 gyermekem van, tehát én tudatosan próbálom az ovis legkisebb gyermekemet arra szorítani, hogy ő okos eszköz, tehát akár a mobiltelefonunkat, akár egy tabletet vagy laptopot ne igazán kapjon még, hiszen neki arra semmi szüksége, nem tud írni, olvasni, nem tudná használni. Az más kérdés, hogy néha megpróbálja megkaparintani, és csinál egy-két fényképet. De alapvetően nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy gyermek az iskolai időben szorítkozzon arra, amit muszáj, vagy ami számára nagyon fontos, hogy például a kis barátaival is tudjon beszélgetni, akikkel nem jár mondjuk egy iskolába. 3-4 óra bőven elég kellene, hogy legyen. Valójában egy mai 15-16 éves gyerek akár 8 órát is, vagy még többet az okos telefonján tölt, ami szerintem rendkívül sok, főleg ha abból indulunk, hogy akár délután 3-kor jönnek ki az iskolából, edzésre mennek, tanulni kéne, ki lehet számolni, hogy akkor vajon az alvásra mennyi idő marad, mert abból veszik el a legtöbbet.
3: Én még azt is meg tudnám jegyezni, hogy nem csak a gyerekeket szippantja be ez az internetes világ, hanem bennünket, felnőtteket is, és muszáj erre is odafigyeljünk, hogy saját magunk példát mutassunk a gyerekeinknek, hogy lehetőleg, ha engem is mondjuk keresnek telefonon, és éppen vacsorázom, akkor igenis, hogy iktatom akkor azt a telefont, és vagy visszahívom, aki keresett, vagy később próbálom megoldani, mert a gyerekeknek nagyon előrevívő az is, hogy mi milyen példát mutatunk, mert nekem egy döbbenetes az, amikor utazom, vagy jövök, megyek, hogy már néha bármely generációnál azt látom, hogy a social felületek teljes mértékben magukkal ragadták. Tehát mi úgy tudunk felnőttek még a gyerekeknek segíteni, hogy a saját példánkkal mutatjuk, hogy igenis félreteszem, és akár magunknak is időkorlátot használunk. Akár a szülői felügyeletet, nem csak gyerekeknek, magunkon is érvényesíthetjük.
2: Eszter egy nagyon fontos dolgot mondott ugye el, hogy milyen példát mutatunk, és szoktuk azt javasolni, amikor szülőknek tartunk előadást, és a gyerekeknek is szoktunk elvinni ilyen példát, hogy alakítsunk ki digitális házi rendet otthon is. Ez ugye azt jelenti, hogy közösen leül a család, és megbeszéljük azt, hogy a nappaliban hagyjuk mondjuk a telefonjainkat. Hogy este 8 után már senki nem veszi föl. Igen, előfordul, hogy anyának, apának dolgoznia kell, és akkor még esetleg előfordul ilyen eset. Vagy hogy a gyermeknek este 9-kor jut eszébe, hogy ups, nem írta meg azt a házi feladatot, és azt minden áron a mobil applikációba találja fel, oldjuk fel a telefonját. De segítsük őket, és figyeljünk arra oda, hogy az egyensúly a való élettel is meglegyen.
1: Beszéljünk egy kicsit a hatékonyságról. Ha mondjuk minden optimálisan alakul, akár az egyesület, vagy egyéb figyelemfelkeltő, erre a problémára figyelmet felhívó projektekkel kapcsolatban, van arra valami vágyott cél, hogy mikorra teljesülhet az, hogy az ember együtt tudjon élni a digitális világban, a digitális eszközeivel, a digitális felületekkel, anélkül, hogy egyébként úgy járjon, mint mondjuk, ahogy Zoltán említette például a dohányzást, hogy mondjuk 30-40 év múlva, ha is amennyiben még erről a dologról beszélhetünk, akkor elmondhassuk azt, hogy időben elkezdtünk ezzel a problémával foglalkozni, és megfelelő választ tudtunk ráadni.
2: Hát már az utolsó utáni pillanatban vagyunk, nagyon sokszor azt érzem, hiszen minden területen küzdenek az emberek azzal, hogy túl sok a mobil használat. Én legalábbis így érzékelem. Nem tudnék egy ideális időt mondani arra, hogy vajon mi az a vágyott cél, amit szeretnénk elérni, de számunkra szerintem az lenne az egyik legnagyobb öröm, hogyha minél szélesebb körben tudnánk azt elérni, hogy tudatosan használják a gyerekek. Amikor egy szülői előadást tartunk, akkor például én el szoktam mondani, hogy akkor itt a lehetőség, hogy közösen egyezzünk meg, mert hogyha egy valaki nem tartja be, az ugye a közösséget elhúzza. És onnantól kezdve nagyon nehéz a saját szabályainkat betartatni, hiszen egy állandó harcot fogunk otthon a négy fal között vívni azért, hogy ezeket betartsák. Igazából én azt gondolom, hogy azok az eredmények most ugye, a PISA eredményeknek most van meg az eredménye, és mondják, hogy hát ugye a szövegértése mennyit romlott a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy azzal a példával, amit otthon mutatunk, hogyha olvasunk, hogyha együtt csinálunk bizonyos programokat, akár együtt megyünk kirándulni, vagy közös társas játékozást rendezünk este, vagy egy közös étkezés este, akkor nagyon sokat tudunk azért tenni, hogy az egyensúlyt fenn tudjuk tartani a későbbiekben is. Illetve ahogy az Eszter számtalanszor elmondta, hogy a példamutatás mennyire sokat számít.
3: És én még úgy gondolom, hogy ennek a vágyott időpontjának a meghatározását az is nehezíti, hogy a technika az villámgyorsan fejlődik, pláne a digitális technika, ha csak abba belegondolunk, hogy az AI is, mint mesterséges intelligencia 3-4 évvel ezelőtt került be ilyen aktívan a köztudatban, annak ellenére, hogy már 1950-es évektől foglalkoznak ennek fejlesztésével a tudósaink. Most azt tapasztaljuk, és azokat a híreket is halljuk, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben még nagyobb volumenű lesz a változás a lépték, és akár tarthatunk attól is, hogy a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon sok helyen átveszi a szerepünket, ami már ma is látható. Egy beszélgetést hallgattam éppen kereskedelemben dolgozóktól, és ott már ilyen számokról beszélnek, hogy az AI használatával 30-60%-kal produktívabban dolgoznak. És ez már nem az a szám, amit figyelem nélkül lehet hagyni, és nem is az, amire azt mondhatjuk, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, mert mi magunk is netkócsok, amikor megismerkedtünk az AI-jal, akkor azért szkeptikusan fogadtuk, és próbáltuk, hogy na mi ezt nem használjuk, de mindannyiunknak bele szövődik az életébe, mind gyerekeknek, mind felnőtteknek, és itt még az időpont meghatározása helyett talán még azt kell erősítenünk, hogy meg kell tanuljuk a digitális eszközhasználat mellett a konkrét AI használatot is. Mert ki sem maradhatunk, mert már minden, tehát hogy egy banki applikációban is sokszor a mesterséges intelligencia jön segítségünkre. És ezt is javasolják, tehát hogy ez ami bédító és döbbenetes, és muszáj a gyermekeinknek a tudatosságra a figyelmüket felhívni, meg hogy rengeteget olvassanak. Mert szükséges ez is ahhoz, hogy kritikusan tudjanak gondolkodni, és azt az információt, amit kapnak bármilyen digitális felületen, egy keresés kapcsán, egy AI alapú keresés, vagy egy korábban feltöltött tanulmány, hogy tudjon értéket vonni, hogy melyik az, ami számára igazán építő és hasznos mondjuk az esetleges szakdolgozatához, vagy bármilyen munkájához.
0: Egy óriási szerencsét nyitottunk ki ebben a mai beszélgetésben, de egy dologra mindenképpen szánjunk időt. Sok esetben a szülők úgy érzik a helyzetet egy-két év alatt, hogy ez a vonat már elment, az én gyerekemet nem tudom leszoktatni a digitális tartalmakról, és elnyelte őket ez a dolog. Ha megpróbáltam, akkor veszekedés volt belőle, konfliktus volt belőle, agresszió volt belőle, ezen nem tudok változtatni, ez már így marad. Sokkal egyszerűbb ezt így vinni, mint ezzel megküzdeni, és ebből kiszakítani vagy valahogy a gyereket, illetve sok esetben a szülőt is, de ez egy másodlagos kérdéskör. Mit tehet az a szülő, akinek a gyermeke ebben a dologban benne van? Mik azok azok az első lépések, amit meg kell tenni, és mik azok a határvonalak, amiket át kell lépni még akkor is, hogyha nem a legkellemesebb vagy legkomfortosabb érzés?
4: Elsődlegesen azt mondom, hogy keresse fel a honlapunkat, hiszen rengeteg olyan hasznos tanácsot lehet ott is találni, ami segíthet. Ez a www.net-coach.hu oldalon elérhető. Igazából én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogyha mutatunk nekik példát, ha közösen, kitartóan, tehát abszolút következetesen próbálunk végig, igen, nálunk is szokott lenni veszekedés, hogy nem oldom fel, menj el kipingpongozni, menj el bicajozni, de nincs kedvem, mert a többiek játszhatnak. Tudom nagyon jól, hogy mennyire nehéz néha letenni, hiszen én is úgy rajta tudom felejteni magamat azon, hogy elolvassak még egy cikket, hiszen olyan érdekes dolgok vannak a neten. De azok az élmények, és talán ez az egyik legfontosabb mondani valónk, hogy amit a való életben megélhetünk, a fáramászást, a futást, azt, hogy hegyet mászni megtanul a gyermek, amikor elmegyünk kirándulni, ezt, hogyha a gyakorlatban tanulja meg, az megmarad élményként, és beépül az emlékezetébe. Mindezt, hogyha a monitor előtt virtuálisan teszi meg, az nem épül be, és nem marad emlék. És nagyon sokszor így viccelődve jegyezték meg a gyermekeim a nyár folyamán, hogy tudom, anya, a te idődben te fáramásztál, bicajoztál ilyenkor. Azért azt végignéztem, hogy a fiam hányszor megy el bicajozni, hogy mennyire önfeledten tudnak néha lubickolni, akár egy közös társas játékozás élményét mennyire jó volt látni, hogy a 4 évestől a 16 évesig mindenki leül játszani. Én azt gondolom, hogy ezekért az élményekért, ezekért az emlékekért mi magunk szülők vagyunk a legnagyobb felelősek, és miénk a legnagyobb felelősség ebben a világban, hogy a gyermekeinknek egy olyan jövőt adjunk, amik ugyanúgy tele lesznek élményekkel és emlékekkel, mint ami nekünk jutott esetleg hasonló módon. Tudom, ma már nagyon nehéz aktív időt szánni a gyerekekre,

0: valamivel, és letelt az ideje is, mert tanulni kéne, és mondjuk kéri azt, hogy de még hadd fejezzem be, mert most van vége a játéknak 5 perc, 10 perc, akkor én tudom javasolni a szülőknek, hogy nyilván megfontoltan, de néha engedjenek. És akkor nem érzi a gyermek azt a feszített elvárást, hogy 5:00 és eddig és ne tovább, hanem érzi azt, hogyha ő betartja azt, amit anya kér tőle, hogy akkor 10 perc múlva légy szíves, tedd le, akkor egyre tudatosabbak lesznek. Nálam ez vágy be a fiaimnál, hogy amikor elkészült az ebéd, hívtam őket, és mondták, hogy anya, kérek még 5 percet, és befejezés, de ugye akkor természetesen jössz, és jött, és már megélem azt a fiaimmal, hogy ugyan ők is játszanak, social felületek tagjai, de megvan az az idő, amikor megunják, és inkább kimennek focizni, vagy biciklizni, vagy beszélgetnek, és közös élményeket szereznek, és közösen csodálkoznak rá az élet jó dolgaira, a kapcsolat erejére, amit ugye családként is, barátokkal együtt is meg tudunk adni egymásnak.
1: No, hát azt gondolom, hogy egy jéghegy csúcsán táncoltunk körülbelül 1/4 óráig, sajnos a műsoridőnk véges. Duskáné Lábodi Eszter, a Netcoach Egyesület elnökségi tagja, és Nagy Marosvári Katalin, a Netcoach Egyesület elnöke volt a vendégünk, és én nagyon biztatok mindenkit, aki hallotta itt Kárpátalján, vagy a Pulzus Rádió bárhol, ha hallgatta ezt a beszélgetést, akkor megkeresik legalább a Facebookon a Netcoach Egyesület oldalát. Nagyon érdekes és értékes tartalmakat lehet találni. Hölgyek, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy hallhattunk erről a dologról kicsit bővebben is. Viszonthallásra.
2: Mi is nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk. Viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen. Viszonthallásra.
3: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
7: Те й що фіном піцца і що паста районгує вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
8: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
7: 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу в місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
10: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
11: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magdum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó Szlukacsám. A Szungvári Nő Labdarúgó Klub továbbra is vezeti az élvonalbeli bajnoki tabellát, annak ellenére, hogy a negyedik fordulóban a kárpátaljai csapat hazai pályán döntetlent játszott. A zungváriak az egyik riválisukat, a Csernyihivi Junyis csapatát fogadták, és gól nélküli 0-0-ás döntetlennel zárták a mérkőzést. A kárpátaljai lányok így is megőrizték az első helyüket. A következő mérkőzésüket szeptember 20-án játsszák idegenben, a bajnokság utolsó helyezettje, a Hmelnicki egyes számú gyermek és ifjúsági sportiskola ellen. A másodosztályban a zungvári speciális gyermeki és ifjúsági olimpiai tartalékos sportiskola csapata jelenleg a második helyen áll, miután fontos idegenbeli győzelmet aratott a Volodymyrszki Liszej felett. A harmadik fordulóban hazai pályán fogadják az Ivano-Frankivszki Prikárpátját, amely jelenleg ugyanannyi ponttal rendelkezik, mint a kárpátaljai csapat. Zsinozsi futbolnyi klub úzsorot prodolgozó csalóvat egy turnyérnú tabléció és sőlihé. Popretesio Máncsi Csetvertó Túru Zakarpátska komanda v Domezi Hrálov Ničiju. Úzsorot képrej malé od novos konkurentiu. Za verchní pozícii Černihivsku Junist i rozišlися s supernikom s rachunkom 0-0. Zakarpatky залишаються на першому місці, а наступний поєдинок проведуть 20 вересня на виїзді проти аутсайдера чемпіонату USH номер 1 Хмельницький. У першій лізі ужгородський Ездюшор наразі йде другим. Команда здобула важливу виїзну перемогу над Володимирським ліцеєм. У третьому турі Ездюшор прийматиме вдома Прикарпаття Івано-Франківськ, яка має стільки ж очок, як і Ужгородки. Különleges téttel bírt a kárpátalja megyeszékhelyén megrendezett Force Baby Cup 2026 nyílt kárpátaljai ritmikus gimnasztika bajnokság. A kétnapos viadal közvetlen kvalifikációs versenyként szolgált az országos bajnokságra. A megmérettetésen több mint 400 fiatal tornász mutatta be tudását. A tornán a szőnyegre lépő fiatal tehetségek nem csak a bajnoki címekért és az érmekért küzdöttek, hanem a legfőbb céljuk az volt, hogy kivívják a jogot a nemzeti döntőben való szereplésre. A tét nagysága miatt a nézők magas színvonalú programokat láthattak, ahol a lányok a tudásuk legjavát nyújtották a bírák előtt. A rangos esemény végén a kvalifikációt szerzett tornászok már hivatalosan is megkezdhetik a felkészülést az országos elit mezőnyben való megmérettetésre. В областному центрі Закарпаття відбувся відкритий чемпіонат Закарпаття з художньої гімнастики Force Baby Cup 2026. Дводенний турнір зібрав в Ужгород понад 400 учасниць і слугував прямою кваліфікацією до чемпіонату України. Юні гімнастки, які виходили на килим, змагалися не лише за титул та медалі, їхньою головною метою було вибороти право виступити у національному фіналі. Глядачі побачили програму дуже високого рівня. Після завершення престижного турніру гімнастки, які здобули кваліфікацію, вже офіційно можуть розпочинати підготовку до виступів у елітному дивізіоні чемпіонату країни. Marija Magdalena Kuriliák sportmesteri címmel rendelkező Európa-bajnoki IASZ generációjának egyik legsikeresebb kárpátaljai sportolója. Az ungári versenyző 2010-ben aranyérmet nyert a horvátországi junior Európa-bajnokságon, ahol a nemzeti csapat kontinens bajnok lett, ő pedig a 9. helyen zárt az egyéni mezőnyben. Ugyanabban az évben ezüstérmet szerzett az országos bajnokságon is, megnyerte a junior válogató versenyt az olimpiai 70 méteres távon. A szezon végén beválasztották Kárpátalja 10 legjobb sportolója közé. Kuriliák a kárpátaljai IASZ iskola neveltje, ahol édesanyja, idősebb Marija Kuriliák irányításával kezdte meg a pályafutását. A szerény edzési körülmények ellenére nemzetközi szintre jutott, és Európa-bajnoki arannyal gazdagította a régió sport történetét. Марія Магдалина Куриляк – майстер спорту та чемпіонка Європи зі стрільби з лука. Залишається однією з найуспішніших закарпатських спортсменок свого покоління. Спортсменка з Ужгорода у 2010 році виборола золото на юніорському чемпіонаті Європи в Хорватії, де національна команда стала чемпіоном континенту. А сама Марія Магдалина посіла 9 місце в особистому заліку. У тому сезоні вона стала срібною призеркою чемпіонату та перемогла у відборі до юніорської збірної на олімпійській дистанції 70 метрів. За підсумками року вона увійшла до десятки найкращих спортсменок Закарпаття. Марія Магдалена Куриляк, вихованка закарпатської школи стрільби з лука, тренувалася під керівництвом матері Марії Куриляк, майстра спорту. Попри скромні умови, зимові тренування вона зуміла вийти на міжнародний рівень і принести області європейське золото. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хороше.

0: these beautiful things that I've got. Köszönjük a rádió hallgatókat, 11 óra 22 perc van az FM 92.1-en a különkiadás második óráját, először napot kívánunk mindenkinek, sziasztok, sziasztok, csütörtök van!
1: Szeptember 17-e és a Zsófiák ünneplik a névnapjukat, és higgyék el, hogy Fonyódon gyönyörű szép idő van. Egész pontosan 21 fok, szél, hűvös, lóg az eső, lába. Teljesen ideális arra, hogy az ember bekuckózzon a teraszán és egy jó könyvet elolvasson, például Maria Callas életéről.
0: Fonyódon is hallgatnak bennünket és néznek bennünket, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Aztán nézzük, honnan írtatok még itt a mai műsoron kommentjé alá. Erika köszönti a rádióhallgatókat, áldott szép csütörtöki napot kívánok minden rádióhallgatónak és műsorvezetőnek. Ne felejtsetek el mosolyogni, külön köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Szép napot kíván mindenkinek Kárpátalján Kati. És itt van velünk Mária is, aki szép napot kíván mindenkinek ezen a gyönyörű őszies napon.
0: Rozália, nagyon boldog születésnapot kívánunk Beregsirányban Hadnagy Józsefnek, Rózsika halásztelekről. Jó egészséget, külön köszönjük az üzenetet. Illetve körömmel veszük a kommenteket.
1: Isten éltessen, József.
0: Igen.
1: No.
0: Az elmúlt percekben Szakács Gergő éppen egy héttel ezelőtt megjelent friss zenét, hételét hallhattatok, az akik voltunk, teljesen friss zenei világgal vártunk ezen a mai adásunk első órában, mert de ígérünk egy-két jó meglepetést tagartogattunk még a második óránkban is, de azért egy kicsit egy kis érdekességgel folytassuk.
2: Kitekintő érdekessége a nagyvilágból. Cikánkész úszjóhoz vító.
0: Az őszi túrázás időszak az tényleg dübörög, mert nagyon sokan még a tél előtt megpróbálják megmászni álmaik dombját, hegyoldalát, vagy éppen hegycsúcsát, és egy 43-as fiatal férfinak a túráját szeretnénk bemutatni a következő percekben. Hát egy egynapos túrából egy hetes eltűnés lett, jövünk a részletekkel.
1: De túlélte, ugyanis eltörött a sarka, gumicukrokon és hernyokon kellett élnie, de... túlélte a hatnapos horror túrát a kanadai vadonban, nem itt a Kárpátokban, Kanadában történt, ugyanis egy Stanislav nevű fiatal ember egy közepesen nehéz túrára indult, de eltévedt a ködben.
0: 1792 méteres hegycsúcsot akart megmászni, ami viszonylag egy közepes erőségű túra útvonalnak felel meg, viszont egy érdekes dologgal nem számolt, bár teljesen fel volt szerelve az egynapos túra mindennemű játékszabályát betartva. Elmondása szerint, miután kielemezte a saját hibáját, elmondása szerint gyakorlatilag túlságosan bízott a digitális eszközeiben, amelyek egyébként elég profiak voltak, csak az volt a gond, hogy hamarul lemerült az akkumulátor.
1: Bizony, bizony, meg hát nem mindenhol volt sziázi, ugye szép magyar szóval mondva, térerő, úgyhogy egy idő után elveszítette a kapcsolatot a külvilággal, de ő még ekkor sem esett egyébként kétségbe, mert különböző tereptárgyakat szemlézve megpróbált magának egy utat kitalálni, és tulajdonképpen saját erejéből vergődött le egészen addig az erdészeti útig, ahol végül is rátaláltak, úgyhogy van élet a digitális nomád feelingben. Úgyhogy, de hát rengeteg problémával kellett megküzdeni, ugyanis például egy vízmosásban megcsúszott és elesett. Beütötte a fejét, eltörte a sarkát, én nem tudom, az nagyon fájhat, ugye, amikor eltörik a sarkat, illetve még a csuklója is megrepett. Úgyhogy ráadásul, ha vízmosásba esett el, valószínű, hogy nem tudom, hogy a vízálló felszerelés és a ruha az mennyire ázott át, hát... nem tudom, hogy mennék-e oda túrázni, Zoltán.
0: 6 éjszakát töltött kint az éjszakában, és ugye ez fontos megjegyeznünk, hogy és milyen érdekes hangokat hallott, és azt hitte, hogy a 99-es főútnak a közelségének a zaját hallotta, közben nem, egy teljesen más irányba indult el, e kapcsán pedig egy csővezeték építkezésének a távoli hangja igazából vezette félre a túrázónkat, és meghökkentő, hogy rengeteg ember indult el keresni, rengeteg szerv kereste napok után, és saját magának sikerült egy faházat találni, és onnant viszont már az úton hamar megtalálták a hegyi mentők is, úgyhogy hát egy sikeres történet, de az mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy egy napos túrában is érdemes elgondolkozni, mi van, ha, mert mindig történhetek ilyenfajta kellemetlen meglepetések.
1: És képzeljék el, hogy 6 napot a vadonban ki lehet húzni 2 zacskó gumicukorral és némi szárított marhahússal.
0: Várunk hasonló történeteket, szerettek-e túrázni, és voltatok-e már ilyen szituációban, ahol eltévedtetek? Hát mi elég sokat túráztunk fiatalkorunkban, és elég sokat tévedtünk el, de szerencsére nem napokon keresztül, hanem mindenképpen csak plusz néhány kilométeres többletet jelent a eltévedésünk, de azért várunk örömmel ilyen jellegű sztorikat, történeteket, akár személyes élményeket. 0957 0907 0907 SMS Viber számunk aktív. Ebben az órában is tervezünk egy újabb beszélgetést.
1: Hiszen nem sokára hívni fogjuk dr. Dubka Györgyöt, a Kárpátaljai Szövetség elnökségének tagját.
0: Közel 40 éves múltra tekint vissza az 1989-ben alapított Kárpátaljai Szövetség. A határ másik oldalán élő kárpátaljai művészeket, illetve felnőtteket toborzó vagy összesítő közösségnek az elmúlt közel 40 éve kapcsán beszélgettünk majd az elnökségi taggal. Itt az FM92.1 élőadásában érdemes mindenképpen velünk tartani. A háttérben Harry Biss énekel, ez pedig a Ha meghalok. Jó rádiózás mindenkinek!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés műsor, a szól, és megyünk is tovább egy újabb kapcsolással.
3: A vonal túlsó végén várakozik dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségének tagja.
2: Szjodnyi znamy nas dziesku, Dubka György, člen pravlinja zakarpatskoj spilke.
3: Haló, haló, halljuk-e egymást?
4: Igen, jó napot kívánok!
2: Sok éves múltra tekint vissza a Kárpátaljai Szövetség, amely 2026-ban is megszokott konferenciát tartotta az elmúlt napokban, augusztus, szeptember 11 és 13 között. Mit kell tudni ennek a szervezetnek a múltjáról, céljairól, mit kell tudni a Kárpátaljai Szövetségnek a tevékenységéről?
4: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség. Hát az első vezetője volt Lator László, aki nemrég hunyt el, Kossuth Díjas költőíró, aki Földink, az Ugocsa vidéki Tisza-Sásvárról való, és az akkori vezetőségben még megemlíthető S. Benedek András, irodalomtörténész, Balla Gyula, irodalomtörténész, hát ők már mind azt lehet mondani, hogy hunytak, viszont ezt a munkát folytatták, és azt lehet mondani, hogy tehát meghaladta az 1000 tagot is, ez volt a csúcs Katona Tamás idejében, ismerjük őt annak idején, hogy az MDF-ben államtitkár volt, és közben elvállalta ugye a Kárpátaljai Szövetségnek az elnöki tisztségét, azért, mert érzelmi és származási szálak fűzték Kárpátaljához, és nagyon szerette. Nos, hát az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy rengeteg programot hajtott végre. Egybefogta az elmúlt évtizedekben a Magyarországra átköltözött írókat, költőket, festőművészeket. Továbbá beindította a Kárpátaljai Hírmondó című hetilapot, amelynek alapító főszerkesztője Füzesi Magda volt, majd végül átadta Szemere Juditnak, aki máig vezeti, és egyben most az újra választott elnökség tagja is. Hát a programok közül még kiemelkedő az, hogy havonta gyakorisággal rendeztük meg az őszi, téli, tavaszi hónapokban a Kárpátaljai Estéket, amely kulturális fórum is egyben, ahol kötetlen beszélgetésben mutatkoztak be a ott élő, illetve Kárpátaljáról meghívott írástudók, képzőművészek, a tudománynak a képviselői, könyvkiállításokat rendeztünk, és hát az egyik csúcspontja azt, hogy a Kárpátaljai Szövetség korábbi elnöke Benza György kezdeményezésére, amikor Millenniumi Év sorozat volt, rendezvénysorozat, hát felkérte Kovács Anton ungvári festőművészt, aki megfestette a 64 vármegye valamelyik kiemelt történelmi objektumát, templomot, vagy várat, vagy középületet, és abból nyílt egy olyan vándorkiállítás, amely jóformán Magyarország megyei közül mindenhol meg volt nyitva. Sajnos Kárpátaljára nem tudott eljutni a közben kitört háború miatt, és hát ezen kívül a Kárpátaljai Szövetség segítséget nyújt a kárpátaljai fiataloknak. Korábban volt egy ösztöndíj programja, ami eléggé jól működött a háborúig, és hát Azt lehet mondani, most az utóbbi elmúlt 5 évben, amióta háború tart, a magyar-magyar kapcsolatok erősödtek. Szimbolikusan úgy lehetne mondani, hogy háromlábú székként az egyik, akik ott maradt a Kárpátalján, mások, akik eljöttek Magyarországra, illetve távolabbi országokba, harmadik pedig a Kárpátalja barátai, akik segítik a mindkét csoportnak vagy rétegnek a életét, munkáját. Most hát a mostani legutóbb a Balatonföldváron, amikor megtartottuk a, azt lehet mondani, hogy a kárpátai találkozót a Riviera Park Hotelben, ez szükségszerű volt ez az összejövetel, mert időközben lejárt a mandátuma Grezsa István elnöknek, és a főtitkár pedig Seremet Sándor személyben lemondott, nem csinálja tovább, mert más elfoglaltságokat, így került sor, azt lehet mondani, a tisztújításra, és hát ennek eredményeként azt lehet mondani, hogy úgynevezett tagrevíziót is, vagyis tagfelújítást is el kellett végeznünk, és hát az ott megjelent közel 150-ből mint egy 102-en kitöltötték a belépési nyilatkozatot, és ezt követően határozatképpen az egybegyűltek, megválasztották másodszor a Benza Györgyöt a Kárpátaljai Szövetség elnökének, és hát az elnökség tagja lett többek között Kótyuk Erzsébet, aki ráti születésű, kétszeres doktor, továbbá Szemere Judit, akit említettem, és az Eszenyből elszármazott Kovács Sándor, örökségdíjas, honismereti szakíró, és szerény személyiségem, mert én úgy van, két laki vagyok, tehát itt is tartom a frontot, ott is, és hát a felügyelőbizottságba bekerült az ungvári származású Balog József újságíró, aki korábban a Kárpát-Igaszóban dolgozott, és a beregszázi származású Kövér Katalin, valamint Fuchs Andrea. És hát egy úgynevezett választmányt is sikerült összehozni, megszavazni, amelynek tagja lett a beregszázi származású Szécsi Szabolcs, Pókos István, Keresztény István, hát sorolném még Füzesi Magda, Hartman Eszter, Jeszenszki Gábor, jogász Kovácsné, Marton Erzsébet, és hát eszembe jutott még Méhes László, Ortutai Mária, Ötvös Sándor, Perec László, Szabóné Badik, Dolores Szalipszki Endre, aki korábban ugye főkonzul volt Beregszázban, és említeném még Szőlősi Tibor doktort, és a fiatalok közül a Hóvár Egyesület, amely tavaly alakult meg, és dr. Úr Viktor Roland személyében, ő képviseli a fiatalokat, akik tulajdonképpen a háború óta ott élnek Magyarországon, és próbálják összefoglalni a fiatalokat. Hát sportterületen Varga Sándor, híres viski futballista, vagy vegyük szóval Abolai Csekme Éva, aki annak idején, 90-es években, múlt században, neki köszönhetően épült fel a Beregsomi általános iskola, és hát ezek alkotják, és hát az elkövetkező időben tulajdonképpen új programok fognak indulni, és hát készülünk, azt lehet mondani, a 40. évforduló méltó megünneplésére. Ez azt jelenti, hogy kiállítások lesznek, egy emlékkönyvet állítunk össze, egy kikicsoda gyűjteményt is, hiszen van miről a 40 év alatt beszélni, úgy az eredményekről, mint hogy mondjam, a programokról. Hát azt lehet mondani, hogy a Balatonföldvári találkozó ezúttal is sikerre zárult, hiszen azok jöttek el, akik fontosnak tartják azt, hogy összetartozzunk, és hát további kapcsolatok révén erősítsék ezt a mozgalmat.
3: Azt, hogy a Hóvár Egyesület és a Kárpátaljai Szövetség együttműködése létrejött ezen a találkozón Balatonföldváron, ez mennyiben előrelépés mondjuk az önök szervezetének, szövetségének életébe?
4: Hát annyiban előrelépés, hogy azért ugye az idő megy, és sokan, akik korábban részt vettek, azt lehet mondani, hogy a 60-70 évesek, és kell egy úgynevezett frissítés is a sorainkba, másképpen pedig a maga a helyzet hozta elő azt, hogy a Hóvár Egyesület megalakuljon, hiszen tehát az ötödik éve tartó háború miatt sokan nem tudtak hazamenni, és hát valamilyen módon, hogy a úgynevezett közösségi együttgondolkodás, programokon való együttlét, és hát, hogy ne érezzék magányosan magukat azok a fiatalok, akik átjöttek Magyarországra, azokat próbálja mozgósítani, és hát így mind a két szervezet rájött arra, hogy szüksége van egymásnak, hiszen a Kárpátaljai Szövetségnek van egy székháza, ahol egy közel 500 férőhelyes konferencia, koncertterme van, ezen kívül kisebb termei, ahol közösen vagy külön-külön is le lehet bonyolítani bármilyen kulturális rendezvényt, és hát azt is lehet mondani, hogy ne csak Budapest központú, központú legyen a tevékenység, ezért a vidéken élő fiatalok, illetve nem csak fiatalok, idősebbek összefogása tagként való felkérése is folyamatban van. Úgyhogy mind a két szervezet átlátta ennek a lehetőségét, és hát úgy gondolják a elnökség tagjai, hogy ebből egy sikeres programsorozat, együttműködés valósulhat meg mindegyik szervezet javára.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldást a munkájukhoz, és külön köszönjük, hogy beszélgetettünk a Kárpátaljai Szövetségnek a 39. közgyűlésről, és tényleg az elmúlt sok évtizedes munkájáról.
4: Hát én is köszönöm a lehetőséget a Kárpátaljai Szövetség elnöksége nevében. Sok sikert kívánok önöknek is!
3: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségének tagja volt a vendégünk.

0: Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
2: Epekő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
3: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
9: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тедє холготова валокозашат. 066 78 49 950.
13: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
14: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
15: Kereken 12 óra a fájó búcsú pillanatához érkeztünk el, hölgyeim is lassan kerekítünk ezt a mai kétórás adásunkat.
16: És hát szeretünk aktuálisak lenni, szeretünk frissek lenni, de azt gondolom, hogy most egy pillanatra álljunk meg, ugyanis elnémult a mikrofon, elment az az ember, akit a legfeketébb hangú fehér énekesnek tartottunk, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon, ugyanis 77 éves korában Deák Bill Gyula páratlanul örökre elaludt. Ezek a sorok jelentek meg közösségi oldalán. Ezzel jelentették be, hogy a magyar blues király meghalt, és engedjenek meg egy idézetet tőle a Bill kapitány imájából. Mindenki él valamiért, mindenkinek jár egy élet. Megpróbálom megkeresni azt, amiért élek.
15: A Kárpátaljai Lelki Telefon Segélyszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Engedjétek meg, hogy Deák Bill Gyulával kerekítsük ezt a mai kétórás műsort. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Rajkó Balázs
16: és Bírta Zoltán.
15: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Украйнабам маван, а катастрофа відділенбен долгозок нап'я.
4: Сьогодні в Україні відзначають День рятівника.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 17-én csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 17 вересня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az ENSZ főtitkára António Guterres az ukrajnai háború azonnali beszüntetésére szólított fel, amely szerint az első lépés lehet a tartós béke felé. Az RBK Ukrajina beszámolója szerint erről az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakának magas szintű hetét megelőzően nyilatkozott. Guterres hangsúlyozta, hogy a háború már 5. éve tart, és a civil lakosság szenvedéseinek egyelőre nem látszik a vége. Az éjszaka és a reggeli órákban az orosz erők Ukrajna 7 megyéjét támadták egyszerre rakétákkal, drónokkal és légibombával. A hírek szerint a támadások a főváros civil infrastruktúráját is érintették. A támadás következményeit több mint 10 helyszínen rögzítették, és 16 ember sérült

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 17-én csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання! Сьогодні 17 вересня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Hazaszállították Ukrajnába 252 elhunyt holttestét. Az orosz fél tájékoztatása szerint az elhunytak ukrán állampolgárok, köztük katonák lehetnek. A hazaszállítást az ukrán biztonsági szervek, valamint az eltűnt személyek felkutatásával és azonosításával foglalkozó szervek közösen végezték. A holtesteket most szakértői vizsgálatoknak és azonosításnak vetik alá, közölt a hadifoglyokkal való bánásmódért felelős koordinációs törzs.
5: В Україну повернули тіла 252 загиблих. За інформацією російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріацію провели спільно українські силові структури та органи, які займаються поверненням і встановленням осіб, зниклих безвісти. Тепер тіла передадуть на експертизи та ідентифікацію. Про це інформує координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
3: Egy üzemanyag tárolására használt palackból ivott folyadékot egy kisgyermek Kárpátalján Ungvár környékén. A 103 Zakárpátja tájékoztatása szerint az édesanyja jelentette az esetet, aki elmondta, hogy az egy éves és 8 hónapos gyermek játék közben találta meg az utcán a csak nem üres palackot, és mintegy 10-15 ml-t nyelt le a benne lévő folyadékból. A kiérkező mentők ellátták a gyermeket, majd édesanyjával együtt a megyei gyermekkórházba szállították. Ha a gyermek ismeretlen vagy veszélyes folyadékot fogyaszt, azonnal hívják a 103-as segélyhívót, és a flakont vagy csomagolást is őrizzék meg, hogy megmutathassák az orvosoknak.
5: Маленька дитина на Закарпатті випила рідину з пляшки з-під пального. Ситуація сталася на Ужгородщині. Про це інформує 103 Закарпаття. Як пояснила мати дитини, малюк віком 1 рік та 8 місяців знайшов її на вулиці під час гри. З майже порожньої пляшки дитина ковтнула 10-15 мл рідини. Медики швидкої, що прибули на місце події, надали маляті допомогу та госпіталізували його разом з матір'ю до обласної дитячої лікарні. Якщо ваша дитина випила невідому чи небезпечну рідину, потрібно одразу зателефонувати 103. Не викидайте ємність чи упаковку, у якій була речовина. Її потрібно показати медикам.
3: 850 ezer rinnyás bírságot szabtak ki Ungváron egy vállalkozóra, aki nem tanúsított autóalkatrészeket értékesített. Egy tervezett ellenőrzés során az Ungvár

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: 17 óра. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 17-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіо слухачам. Сьогодні 17 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Szeptember 17-én Ukrajnában az örökbefogadás napját ünneplik. Ebből az alkalomból Ungváron tájékoztatót tartottak, amelyen a Kárpátalján zajló örökbefogadás helyzetéről, valamint a vonatkozó jogszabályok változásairól számoltak be. Svitlana Jakimelina, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció gyermekvédelmi szolgálatának vezetője elmondta, a 2026-os év első 8 hónapjában tovább csökkent az örökbefogadható kiskorúak száma. Jelenleg 473 gyermek szerepel a nyilvántartásban, ami a Kárpátalján élő szülői gondoskodástól megfosztott, illetve várva a gyermekek 22%-a. Összehasonlításként tavaly 493, két évvel ezelőtt pedig 529 örökbefogadható gyermek szerepelt a nyilvántartásban.
4: Щороку 17 вересня в Україні відзначають День усиновлення. З нагоди цього дня в Ужгороді відбувся брифінг, на якому про ситуацію з усиновленням на Закарпатті за підсумками 8 місяців 2026 року та зміни в профільному законодавстві розповіла начальниця служби у справах дітей обласної військової адміністрації Світлана Якімеліна. За її словами, в області зменшується кількість неповнолітніх, які підлягають усиновленню. Зараз на обліку перебувають 473 дитини, це 22% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для порівняння, минулого року ця цифра становила 493, а позаторік – 529, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A kistérség falvaiban élőknek ezentúl nem kell Beregszászra utazniuk ahhoz, hogy ügyeket intézzenek, vagy a szükséges szociális szolgáltatásokat igénybe vegyék. A szolgáltatások mostantól közvetlenül a lakóhelyükön is elérhetők. Az érintetteknek elegendő a helyi előjáróságon, vagyis a sztárosztán jelentkezniük, közölte a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központ. Az újítás elsősorban az idősek, a fogyatékossággal élők, a nagycsaládosok, a belső menekültek, valamint a honvédők és honvédőnők családjai számára könnyítik meg a támogatások és szociális szolgáltatások igénybevételét.
4: Мешканцям сіл громади більше не обов'язково витрачати час на поїздки до ЦНАПу в Берегові. Відтепер вирішити всі питання та оформити необхідні соціальні послуги можна у найзручніший спосіб – безпосередньо за місцем свого проживання, просто звернувшись до місцевого старостату. Про це інформує Берегівський центр надання адміністративних послуг. Це нововведення значно полегшує отримання допомоги тим, хто її найбільше потребує – літнім людям, особам з інвалідністю, багатодітним сім'ям, внутрішньопереміщеним особам, а також родинам наших захисників і захисниць. Йдеться в повідомленні.
3: A Nagydobronyi kistérség több pontján is kritikus állapotban vannak a töltések, ezért a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Nagy Ferenc, a Nagydobronyi kistérség polgármestere elmondta, a folyamatosan magas vízállás az elmúlt években jelentősen rontotta a töltések állapotát, ezért több helyszínen is szükség van beavatkozásra. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően olyan munkagépet sikerült beszerezniük, amellyel megkezdhetik a szükséges munkálatokat. Elsőként a töltésekhez vezető utakat tisztítják meg a növény, majd a megrongálódott és átszakadt szakaszokat is helyreállítják. A cél, hogy megelőzzék az árvíz betörését a Nagydobronyi kistérségbe. Erről Nagy Ferencet, a Nagydobronyi kistérség polgármesterét hallhatják.
5: Nagydobrony körben véve teljesen töltéssel. Tudni kell, hogy a töltések állapota az utóbbi években nagyon-nagyon elromlott. A lényeg a megelőzés. Több helyen kritikus szinten van a töltések állapota. A folyamatos magas vízállás tönkreteszi az őshonos erdőt. Most eljött az idő, hál' Istennek egy sikeres pályázatnak, ami az NSK és Nagydobrony Kistérség térségfejlesztési civil szervezet közös munkája. Sikerült beszereznünk egy olyan munkagépet, amivel el tudjuk végezni ezt a feladatot. Van akarat, van szándék, vannak emberek, akik

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Álljunk össze, piscsaj, mint az LGT.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Benzia.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok! Ma a Zenesávban egy olyan előadó jön, akinek a hangja szerintem pár másodperc után felismerhető. Laura Pergolizzi, vagy ahogy a világ ismeri, LP. Egy különleges hang, egyedi stílus és jó pár olyan dal, ami már az első hallgatásra is megmarad. Most ezekből hoztam egy válogatást LP legjobb pillanataiból. Kezdünk! Pytanie radio słuchaczom, co o Pergolizzi? Або як усі знають LP? Пізнаваний голос і пісні, які залишаються з тобою. Слухаємо.

tovább egy válogatás LP dalaiból Laura Pergolizitől. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Sziasztok! Szabula Dubirka piszeny LP Laura Pergolizi. Poszoblivoj holos i nepovtorni svit muzike. Dziakuju, що були зі мною усій музичній подорожі. До нових зустрічей в ефірі!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok a gás!

Vízi Péter és Vízi Pál. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges, szép leánya. Akadt is a király kisasszonynak kérője, nem egy, de 12 is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert egy éjjel valami csodálatos álmot látott, azt előbb meg akarta fejtetni az ország bölcsembereivel. Az volt a király álma, hogy a leánya két korsó vizet kiöntött a földre. Az a víz elkezdett áradni, s olyan nagyra áradott, mint a tenger. Elborította az ő országát, de nem csak azt, elborította az egész világot. Reggel, amint felkelt a király, összehívatta mind az ország bölcseit, a jövendőmondókat, az álomfejtőket, s elmondotta nekik az álmát. Összeültek a bölcsek, s nagy tanakodás után meg is fejtették az álmát a királynak. Azt mondták, hogy az a két korsó víz két vitéz fiút jelent, s az a két vitéz fiú a király kisasszony gyermekei lesznek. A kiöntött víz áradása a két fiú vitézségét jelenti, s az a szörnyű nagy áradás meg azt, hogy az a két fiú elfoglalja az egész világot, s egyben az öreg király országát is. Mert hogy megijedt az öreg király ettől az álomfejtéstől, az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ne adja férjhez a leányát, hanem a legmagasabb hegy tetején építessen egy kis vasházat. Azon a vasházon ne legyen se ajtó, se ablak, csak éppen egy akkora lyuk, hogy egy csupor meg egy tányér, s mi más egyéb, ami kell, beférjen rajta. Ebbe a kicsi házacskába zárja be a leányát, ki se eressze soha, s akkor nem teljesedik be az álma. Hát az öreg király megfogadta a bölcs emberek tanácsát. Felvitte a leányát a legmagasabb hegy tetejére, körülépítette egy kis vasházacskával, s azon csak éppen akkora lyukat hagyatott, hogy enni és innivalót beadhassanak neki. Hely, sírt a szegény király kisasszony, szakadott a könnye, mint a záporeső. De hiába sírt, az öreg király nem kegyelmezett. Sírás volt éjjelen, nappala, nem látta a fényes napot, nem látott sem embert, sem állatot. Egyszer mi történt, mi nem, elég az, hogy nagy csuda történt. A kis vasházacska földjéből forrás víz budjant ki. A király kisasszony nagy örömmel ivott belőle, aztán lefeküdt, elaludt szépen, csöndesen. S ím, halljatok csodát? Két aranyhajú gyermek játszadozott reggel körülötte. Éppen Péter és Pál napja volt, s a király kisasszonya két fiút elnevezte Péternek és Pálnak, s arról a forrásvízről még vezetéknevet is adott nekik. Úgy hívta őket, Vízi Péter és Vízi Pál. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak elmúlt a rossz kedve, dajkálta, nevelte a gyermekeket, s mire hétesztendősek lettek, úgy megerősödtek, hogy egyszerre csak nekidültek a vasházacska falának, s az oldalát kidöntötték. Most már mehettek, amerre szívüknek tetszett. A fiúk az anyjukkal együtt azt határozták, hogy az anyjuk csak maradjon a házacskában, az oldalát helyreállítják, s maradjon ott, míg visszajönnek a szabadítására. Elindult a két fiú. Bementek a városba, ott szereztek maguknak nyilat, kardot, kést, mindenféle fegyvereket. Aztán addig mentek, míg egyszerre csak az út két felé vált. Ott letelepedtek egy fa alá. Nem is gondolták, hogy miféle fa alá telepedtek le. Ez a világ jósfája volt. Aki e fa alatt valamit kívánt, annak minden kívánsága teljesedett. Leült a két fiú a fa alá, ottan beszélgetnek, tanakodnak. Egyszerre csak azt mondja az egyik. Há, Istenem, de jó volna egy kicsi ropogós malac pecsenye. Abban a pillanatban, ahogy elsóhajtotta magát, leesett a fáról és sült

0: Malac, most már tudták, hogy a világ jósfája alatt vannak. Kívántak is mindenféle jó ennivalót, innivalót, s a fáról csak úgy hullott le, amit szemük szájuk kívánt. Mikor aztán jól laktak, s jól kipihenték magukat, azt mondja Péter. No, öcsém, itt kétfelé válik az út. Váljunk el mi is egymástól. Merre akarsz menni, jobbra-e vagy balra? Azt mondta Pál, hogy ő jobbra megyen. Jól van, öcsém, mondta Péter, akkor én balra megyek. De előbb a késünket szúrjuk belé ebbe a fába, s ha majd valamelyik visszakerekedik kettőnk közül, húzza ki a másik kését. Hogyha fehér víz folyik ki utána, az azt jelenti, hogy a másik él, és jó dolga van. De ha piros vér folyik, az a másiknak a halálát jelenti. Beszúrták a késüket a fába, keserves könyhullatások közt elbúcsúztak egymástól. Péter ment balra, Pál jobbra. Alig, hogy elváltak egymástól, Péter meglát egy farkast. Ráhúzza a nyilat, meg akarja lőni, de a farkas könyörögni kezdett, hogy ne bántsa, inkább egy kölykét neki adja. Jól van, nem ölte meg Péter a farkast, de a kölyköt elfogadta, s vitte magával. Megy mendegél, s meglát egy tigrist, célba veszi azt is, de azt mondja a tigris. Ne lőj meg, királyfi, neked adom egy kölykemet, bizony hasznát veszed. Péter leeresztette a nyilát, nem lőtte meg a tigrist, hanem a kölykét magával vitte, s úgy ment tovább a tigris és farkas kölyökkel. Amint menne, mendegélne, elejbe toppan egy oroszlán. De biz ő nem ijedt meg, célba veszi ezt is, azt mondta az oroszlán. Hallod-e te, királyfi, ne ölj meg, inkább neked adom egy kölykemet, bizony még nagy hasznát veheted. A királyfi megkegyelmezett az oroszlánnak is, elfogadta a kölykét, úgy ment tovább a három kölyökkel. Mentek, mendegéltek hetet-hét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, s egyszer beérnek egy rettentő nagy városba. De abban a városban minden ház gyászfeketébe volt húzva. Az utcák is be voltak teregetve gyászfekete posztóval, de még a hidak is, de még a fák is. Volt a város végén egy kicsi ház, abban lakott egy öreg asszony. Bemegy ahhoz Péter, köszön illendőképpen, s kérdi. Ugyan bizony, öreg anyám, miért húzták ezt a várost gyászfeketébe? Jaj, lelkem fiam, ne is kérdezd! Ennek előtte 24 esztendővel egy irgalmatlan nagy sárkány keresztül repült a városon, s a város kútjába beleeresztett egy tojást. Abból a tojásból kikelt egy 12 fejű sárkány, s ez a sárkány adót vetett ki a városra, hogy csak úgy áld vizet, ha minden esztendőben egy 18 esztendős leányt a kútba vetnek. Ebben az esztendőben csak egy 18 esztendős leány van, és ez a királyé. Most rákerült a sor. Azt üzente a királynak a sárkány, hogyha a leányát szép szerével odaadja, többet nem sanyargatja a várost, mert a király kisasszonnyal elrepül nagy sárkányországba. Hiszen csak akadna egy vitéz ember, aki a sárkányt megölje, neki adná a király a leányát s fele országát. No, Péter, gondolta magában a fiú, most mutasd meg, mit tudsz. A király kisasszonyt másnap kellett vinni a kúthoz. Péter hát lefeküdt az öreg asszonynál, hogy jól kipihenje magát, de hajnalhasadáskor felkelt. Jól kifente a kardját, adott az állatjainak enni, amennyi csak beléjük fért, s úgy sétált a város kútjához. Hát úgy délfelé hozzák szegény király kisasszonyt, gyászfeketébe vont hintón, s a hintó előtt 12 paripa, mind a 12 holló fekete, s azokon is gyászfekete posztó. Jött a hintó után a nép is, de jó messziről. Sírt a király kisasszony, sírt az apja, anyja, sírt minden jó lélek. Csak egy ember jött a király kisasszonnyal, a vörös herceg. Ez előállott, hogy ő majd megöli a 12 fejű sárkányt. Vízi Péter fel sem ment a királyhoz, nem is ajánlotta magát, csak ott állott a kútnál, s várta a sárkányt. Hát egyszerre csak nagy budgyokat vet a víz, kavarodik, zavarodik, a színében sötétre változik. Aztán szakadni kezd a kútból a vörös láng, a kék láng, a zöld láng. Ez már a sárkány torkából szakadott ki. Ím, csak ugyan jő a sárkány. Kiveti magát a kútból, tátogatja rettentő nagy száját, mind a 12-t, Üti a földet a farkával, hogy csak úgy döngött, rengett belé. Haj, a vörös hercegnek sem kellett egyéb. Egyszerűen inába szakadt a bátorsága, s nagy hirtelen felmászott egy fűzfára. De bezzeg nem ijedt meg Vizi Péter. Kirántotta széles, görbe kardját, s neki a sárkánynak. Szakadt a verejték Vizi Péterről, de szakadt a sárkányról is, mert hiába erősködtek, sem Vizi Péter nem tudta halálosan megvágni, sem a sárkány nem tudott úgy fordulni, hogy a farkával megcsaphassa Vizi Pétert, pedig mindazon mesterkedett. Hanem mikor az állatok látták, hogy a gazdájuk mindjárt a fűbe harap, utcu, neki a sárkánynak, a tigris bekapta a farkát, megragadta az oroszlán is, meg a farkas is, s abban a szempillantásban Vizi Péter beleugrott a sárkány 12. szájába. Nagy hirtelen a buzogányával kipeckelte a száját, leszaladt a gyomrába, ottan megtalálta a sárkány lelkét fekete galamb képében, annak a szívét keresztül szúrta, s amint vége volt a fekete galamb életének, vége lett abban a minutában a sárkány életének is. Akkor Vizi Péter szépen végig sétált a sárkánynak mind a 12 fejében. Mind a 12 fejében talált egy-egy aranyalmát. Azokat a zsebébe tette, s szépen kisétált a földre. Szörnyűképpen el volt fáradva Vizi Péter, a fejét lehajtotta a király kisasszony ölébe, s egyszeribe elaludt. Elaludtak az állatjai is. De a fűzfán ülő vörös hercegnek sem kellett egyéb. Bezzeg most nem félt. Leszállott a fűzfáról, felkapta a Vizi Péter kardját, a másik kezével befogta a király kisasszony száját, hogy nekiállhasson, s Vizi Péter nyakát levágta. Nem volt arrafelé senki lélek, aki ezt látta volna. A vörös herceg hát szépen hazavezette a király kisasszonyt, de útközben megmondta neki, hogy ha elárulja, így meg úgy öli meg. Fölmennek a palotába. Ott a vörös herceg eldicsekedik, hogy így meg úgy ölte meg a sárkányt, s mert hogy a király kisasszony nem mert szólni, mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A vendégségnél a vörös herceget a főhelyre ültették, de még 12 sejempárnát is tettek alája. Amíg a királynál folyt a dínom-dánom, lakodalom, az alatt az állatok felébredtek, s látják, hogy a gazdájuk feje le van vágva. Nosza szalajtják a tigrist, mert az volt közöttük a legjobb futó, hogy hozzon az erdőből forrasztófüvet, azzal majd visszaforrasztják a gazdájuk fejét. Elszalad a tigris, s amint szalad az erdő felé, találkozik egy nyullal. Annak a nyúlnak a szája tele volt valami fűvel, kérdi a tigris. Mit viszel te, nyúl? Én bizony útilaput a fiamnak. Add csak ide, találsz te még ott, ahol ezt találtad, nekem nagyobb szükségem van erre. Jó szívvel, nem jó szívvel a nyúl az útilaput odaadta a tigrisnek, s a tigris visszaszaladt a társaihoz. Hát, melyik ért a doktorsághoz? Kérdi az oroszlám. Én értek, mondta a farkas. Minden nemzetségem doktor volt. Noha úgy, hát forrazd vissza a gazdánk fejét. Felkapja a farkas a Vizi Péter fejét, egy pillanatra oda is forrasztja, de mikor talpra állítják, akkor látják, hogy a képes fele hátrafelé van fordulva. Ejnye, ilyen olyan teremtette, kiáltott az oroszlán, s jól pofon ütötte a farkast. Hát így tanultad ki a doktorságot. Hirtelen lekapta Vizi Péter fejét, előre fordította a képes felét, s úgy forrasztotta a nyakához. Vizi Péter egyszeribe kinyitotta a szemét. Azt hitte, hogy csak nagyot aludott. Az állatjaitól tudta meg, hogy mi történt vele. Na megállj, vörös herceg! Mindjárt megkeserítem én a lakodalmadat. Elébb a sárkány 12 fejéből kiszedte az aranyfogakat. Volt mind a 12-ben 2. A tarisznyájába tette, s azt mondta az állatjainak. Gyertek velem, édes szolgáim! Bement a városba egyenesen az öreg asszonyhoz, s attól megtudta, hogy már áll is a lakodalom javában. De bezzeg nem volt Vizi Péternek maradása. Szólította az állatjait, ment fel a palotába. S ahogy ment fel a garádicson, csak hullani kezd a sejempárna a vörös herceg alól. Először egy, utána kettő. Egyszerre csak úgy leesett a kopasz földre, hogy alig tudták felszedni. Bekiáltott Vizi Péter a palotába. Gyere ki, te vörös herceg, ha igazi vitéz vagy! Helyrezkedett a vörös herceg, mint a nyárfa levél, ment is volna, nem és, nem tudta, hogy mit csináljon. De a király kisasszony csak bíztatta. Eredj csak, eredj, mutasd meg a vitézségedet! Megint bekiáltott Vizi Péter. Gyere ki, te sárkánya nő herceg! Eredj, eredj, bíztatta a király kisasszony. Mutasd meg, hogy te ölted meg a sárkányt. Mit volt, mit nem tenni a vörös hercegnek? Kimegy az udvarra nagy reszketve, kirántja a kardját, de Biz azt ránthatta, többet a hüvelyébe vissza sem dughatta. Csak egyszer vágott hozzá Vizi Péter, s mindjárt a fűbe harapott. Akkor bement Vizi Péter a palotába. Elővette a tarisznyájából a 12 aranyalmát, meg a sárkány 24 aranyfogát, s mondta a királynak. Ím, ezzel bizonyítom, felséges királyom, hogy én öltem meg a sárkányt, s nem a vörös herceg. De bezzeg bizonyította a király kisasszony is. De bezzeg örült a király is, mert jobban tetszett neki Vizi Péter, mint a vörös herceg. Folytatták a lakodalmat, abba sem hagyták 7 álló hétig. Lakodalom után egyszer Vizi Péter vadászni indul, hanem a felesége a nyakába borult, s úgy kérte, hogy akárhova menjen, csak a boszorkány tanyát kerülje, mert a sötétebb a pokolnál, onnét még élve nem került vissza ember. Hiszen ígérte Péter, hogy nem megy, de amint kiment a palotából, nagy kedve kerekedett mégis, hogy megnézze azt a boszorkány tanyát. Kimegy az erdőbe, megy, mendegél, s egyszer csak felszökik előtte egy nyúl. Megcélozza a nyilával, s nem találja. Mi dolog ez? Gondolja magában Vizi Péter. Még sohasem hibáztam el vadat. Megy tovább, és egy hajításnyira megint felszökik előtte egy nyúl. Rálő, s azt sem találja. Mérgelődött Péter, s ment tovább nagy bosszúsan. Alig ment tovább, harmadszor is felszökik előtte egy nyúl. Arra is rálő, s azt sem találja. Hát halljatok csodát, mi történt? Egyszerre csak elsötétedik az erdő, mintha éppen a poklok országában lett volna. Az állatjai reszketve, szűkölve húzottak melléje. Nézett erre, nézett arra, nézett fel az égre. De nézhetett, nem látott egyebet rettentő nagy sötétségnél. Na, ez biztosan a boszorkányok tanyája, gondolta magában. Az is volt. Érezte a kezével, lábával, testével, hogy csak úgy nyüzsögnek mellette mindenféle csúszó-mászó állatok, s hallotta, hogy repkednek, surrognak, burrognak feje felett a denevérek. Támolyog, botorkázik Péter a nagy sötétségben, s én egyszerre meglát valami gyenge világosságot. Lassan oda tapogatózik, ahol ez a világosság volt, s hát ott egy nagy darab fa égett, s amint szénné lett, egy láthatatlan kéz megint más darab fát tett a szénre. Leül Vizi Péter a tűz mellé, melléje az állatjai. A tarisznyájában volt kenyér szalonna, azt előveszi, a szalonnát fanyásra húzza, s a zsírját veregeti a kenyérhez. Amint sütögeti a szalonnát, megszólal mellette valaki didergős, fázós hangon.
1: Jaj, befázom!
0: Péter körülnézett. Nem látott senkit, s nem is szólt semmit. Megint megszólal az a hang.
1: Jaj, én befázom.
0: Tovább már nem állhatta szó nélkül, mondta Péter. Ha fázol, gyere ide, s fűtözzél.
1: Jaj, nem merek, mert az állatjaid összetépnek.
0: Felnéz Péter a fára, hát ott guggol egy öreg asszony. Azt mondja neki, jöjjön csak le, néne, nem bántják ezek az állatok.
1: Nem merek, hanem ledobok 3 arany hajszálat, azokat fektet az állataid hátára, akkor lemegyek.
0: Jól van, dobja le! Ledobja az öreg asszony 3 arany hajszálat, Vizi Péter ráteszi az állatjaira, s észre sem vette, hogy az állatok egyszerébe kővé meredtek. Leszáll az öregasszony a fáról, a tűz mellé ül, honnét-honnét nem, előránt egy varangyos békát. Nyásra húzza, sütögeti, s mondogatni kezdi magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Mit beszélkend?
1: Én sütök békát, te süt szalonnát. Én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: De már ki mit süt, azt tegyék, kiáltotta Vizi Péter, saragjában a vén boszorkányhoz vágta a szalonnát. Hely, a vén boszorkánynak sem kellett egyéb. Felpattant, megragadta Vizi Pétert, de úgy megragadta, hogy mozdulni sem tudott. Szólítja az állatjait, azok sem mozdulnak. Aztán elvette a vén boszorkány Vizi Péter kardját, miszlik bevagdalta a testét, s egy nagy kádba belehányta. Amikor ez történt, egy nappal, két nappal azután Vizi Pál visszafordul a világ jósfájához, ahol a testvérétől elvált, kihúzza a kését, hát piros vér budjant ki utána. Hely, édes Istenem, meghalt a bátyám, sóhajtott keservesen Vizi Pál. Meg sem állott, ment azon az úton, amerre a bátyja elment. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Találkozott egy tigrissel, meg akarta lőni, de nem lőtte meg, s a tigris nekiadta egy kölykét. Éppen így járt az oroszlánnal, így a farkassal is. Neki is volt három állatja, s úgy ment abba a városba, ahol a bátyja megölte a 12 fejű sárkányt. Vizi Pál úgy hasonlított Vizi Péterhez, mint egyik tojás a másikhoz. És mikor a városba megérkezett, s előre vitték a hírét, hogy jő, elejbe harangoztak. A kicsi királyné pedig aranyos bársonyos hintóba ült, s úgy ment elejbe. Azt hitte, hogy az ura került vissza a boszorkány tanyájáról, s amikor meglátta Vizi Pált, leugrott a hintajáról, s nyakába borult. Édes uram lelkem, csak hogy visszakerültél a boszorkány tanyáról. Vizi Pál egy szóval sem árulta el, hogy ki is mi ő, elég az, hogy tudta, hol s merre kell keresni a bátyját. Másnap reggel nem szólt a kicsi királynénak semmit. Ment a boszorkány tanyára, mentek vele az állatjai is. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Háromszor lőtt nyúlra, s egyszer sem talált. S mikor a harmadikra is ráhibázott, elsötétedett az erdő, egy lépést sem látott, sem előre, sem hátra. Hanem mégis több szerencséje volt, mint a bátyjának, mert mindjárt megpillantotta azt a gyenge világosságot, s odament. Leült a tűz mellé, sütni kezdi a szalonnát, s hát hallja, hogy valaki didereg a fán, s leszól.
1: Jaj, befázom!
0: Gyere le, ha fázol! Vetette oda Vizi Pál. De a vén boszorkány most sem mert lejönni, míg Vizi Pál meg nem ígérte, hogy a három aranyhajszálat az állatjaira fekteti. Hát csak vesse le! Szólott fel Vizi Pál. Le is veti a vén boszorkány, de úgy talált vetni, hogy mind a három aranyhajszál a tűzbe esett. Sporrá égett. De ezt a vén boszorkány nem vette észre. Leszállott a fáról, a tűz mellé ült. Honnét-honnét nem egy varangyos békát ránt elő, sütögetni kezdi, s mondogatja magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Eszel, majd megmondom mit! S a boszorkányhoz csapott a szalonnával. Felszökik a boszorkány, megragadja Vizi Pált, de abban a szempillantásban ráugrik a három állat, s úgy megfogták, hogy moccanni sem tudott.
1: Kegyelmezz az életemnek, könyörgött a boszorkány, s feltámasztom a bátyádat és az állatjait is.
0: Hát, jól van. Vizi Pál intett az állatoknak, de azért jól közrefogták, hogy el ne szaladhasson. Akkor a boszorkány szedett egy csomó mindenféle forrasztófüvet, csinált mindenféle hókusz-pókuszt. Hát egyszer megelevenedik Vizi Péter. Megelevenednek az állatjai is. És ahogy megelevenedett Vizi Péter, halljatok csodát! Megvilágosodott az erdő. Híre pora sem volt többé a boszorkánynak. Eltűntek a csúszómászó állatok, mintha a föld nyelte volna el. Összeölelkezett, összecsókolózott a két testvér, s mentek a városba, utánuk a hat állat, aztán fel a palotába. De csak még most ámult-bámult a kicsi királyné. Amíg meg nem mondták, melyik az ő édes ura, nem tudta, hogy melyiket ölelje, melyiket csókolja. Még csak ezután teljesedett be az öreg király álma. Vizi Péter és Vizi Pál országról országra jártak, és elfoglalták az egész világot. Úgy nőtt a vitézségük, mint a tenger, elborította az egész világot. Így volt. Vége volt. mese volt.

0: éppen otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. 92,1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok, va!
1: Jodin FM.
2: Klassne Radio.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM. Sőt,

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.